0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: You ready, B? Let's go get him.

év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzáskor

0: Lakihegy Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb.
1: Kicsi lány, mutatom, hogy mi az élet.
2: Megmutatom.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangversenytermében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynök akták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat, és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bowen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a Szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Úszkálunk egy kicsit, legalábbis így szóban, mert hogy úszásról, úszásoktatásról fogunk picit beszélgetni, de nem csak erről. Vendégünk Zubor Attila, Tököli Zubor úszóiskola vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Nem olyan régen voltál nálunk, akkor átbeszéltük, hogy nyáron voltak ugye például táborok, de egy picit majd erről is fogunk még beszélgetni. Viszont most aktuális, Betty, én is egyre inkább tapasztaljuk, ugye nekünk is elkezdtek a gyerekek úszni, hogy sokakban felmerül, nekem már anyosom kérdezte, hogy de nem fog megfázni, most már jön az ősz, jön a hideg, és hogy mi lesz akkor, hogyha nedves haja kijön, és sokan lehet, hogy amiatt nem merik most beiratni mondjuk a gyerekeket úszásra, mert hogy például ettől tartanak. Te mit mondasz erre?
5: Én azt szoktam mondani, hogy a gyerek nem attól fázik meg, mert az úszodában van, hanem attól fázik meg, hogyha ha valóban vizes haja kimegy, ha én mindig azt szoktam kérni, tudom, hogy nehéz, de egy ilyen 5-10 perces lenyugvó állapot kellene a gyerkőcöknek, meg egyébként a felnőtteknek is, amikor úszodából kilépnek mondjuk a téli időszakban, egy kicsit szusszanjanak, ugye álljon vissza a légzés, a pulzus, stb. És egy kicsit egy ilyen nyugalomban, megszáradva, lenyugodva lépünk ki az úszodából. Télen valóban, a lányoknál ugye bonyolultabb egy kicsit, hogy a hajszárítás. Jó, hogyha szilikon, most ez a gumisapka van, és nem a vászonsapka, mert a hajszárítást azért sokkal jobban megkönnyíti, ha nem is marad csontszáraz, de nagyon sok időt lehet nyerni a hajszárítással, hogy kevesebb legyen szükség.
2: Meg én arra szoktam figyelni, amikor mondjuk nagyon ritkán elmegyek úszni, de inkább strandolni, hogy például én több töröl között viszek, hogy ne azzal a csuromvizessel töröljem át magam utána. Tehát, hogy például erre is lehet akár figyelni.
5: Így van.
2: Ugye? Meg hát, hogy tényleg jól át töröljük magunkat utána.
3: Igen, viszont egyébként azt még hozzá kell tenni, szerintem maga az úszás, meg az egész, nyilván minden sport, az tök jó immunerősítő. Jó, hát törölközzünk meg, de az immunrendszert viszont tök jól erősíti.
2: Egyébként igen, ez igaz, főleg ha mondjuk felnőttként még egyet szaunázol utána.
5: Ezt akartam mondani, hogy
3: felnőttként. Jó, hát felnőttként.
5: Egy szauna is, igen, bőven fel. Akár infraszauna, akár ugye fényszauna, de hát abszolút ugye a vízben, tehát bármilyen problémád van, mozgásszervi betegséged van, azért általában nagy részében azt mondják, mennyire úszni. De önmagában a sport az mindenféleképpen egy immunerősítő lehetőség arra, hogy itt a betegségeket elkerüljük. És azért ez jó folyamatosan tartani egy heti kétszer-háromszor, hogy azért, mert az egészségünket megtartjuk.
2: Pont a gyakoriságra szerettem volna rákérdezni, hogyha valaki most kezdi ugye mondjuk ilyen ovis kisiskolás korban az úszást, hogy de mit mondasz, milyen gyakran érdemes? Például már csak azért is tényleg, hogy ne teljen el mondjuk egy hét feltétlenül, hogy újra tudja gyakorolni azt, amit mondjuk megtanult, vagy nem tudom, mit mondasz, hogy mennyi az ideális mondjuk egy kisgyereknél, aki mondjuk most kezd úszni, hány edzés egy héten?
5: Hát első körben nyilván ez egy pénztárca, illetve időfüggő. Hogy hányszor tudunk eljutni az úszodába, az mennyibe kerül, ki tudjuk-e fizetni, stb. Én azt mondom, az optimális lehetőség az a heti két alkalom. Nyilván heti egyel is jutunk valameddig, de hát ugye azért szoktam mondani, hogy most ha hetente az iskolában egyszer vesznek elő valamit, az nyilván egy hosszabb, lassabb folyamat. Ugye itt ugye ha éves intervallumról beszélünk, akkor jön most az az időszak, amikor bejönnek a betegség, a takarkora, stb. Ami nyilván lecsökkenti a részvételt. Meg hát ugye jönnek az iskolai ünnepségek, a karácsony,
3: sok rendezvény,
5: igen. Rendezvény, igen. Tehát ezek így ebbe az időszakban, ez az október végétől márciusig, ez nagyon-nagyon minimálisra tud csökkenni. Aztán utána tavasszal ugye jönnek, és akkor hirtelen gyorsan megindul mindenki, és akkor ez májusban megtörténik, és akkor júniusban megyünk nyaralni, és a gyerek mindenféleképpen tanuljon meg úszni. Hát ez nem valószínű, hogy egy hónap alatt meg tudjuk ugrani, de mindenben partnerek vagyunk, de ezért nyilván ez egy hosszabb folyamat. De én a heti kettőt javaslom, lehet jönni háromszor is, de az általában inkább a nyári időszakban, amikor több idő van, nincs leterhelve a gyerek a tanulással, minden másfajta elfoglaltsággal, mert azért évközben ugye nem csak úsznak, hanem akár jár, nem tudom, gitározni, vagy nem
3: más
5: tudom,
3: külön órák.
5: És hát más külön órák is vannak, még nyelvórák külön.
3: De oktatás akkor van nyáron is, mert ugye akkor vannak nyáron a táborok, is, de igen, rendesen tábor, délután igen, ugyanúgy vannak
5: tábor
3: az oktatások.
5: Is, igen.
2: Ha már itt tartunk, hogy tábor, mindjárt mondom, de közben kaptunk egy beköszönést így a videó alá. Döme Lívia azt írta, hogy szép napot kívánok mindenkinek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy minket néz vagy hallgat. Reméljük, neki is tudunk így újat mondani. Szóval, hogy a tábor. Ugye nyáron zajlanak a táborok az ubor úszóiskolában, ugye nyáron vannak a táborok, tehát így ősszel télen nincsenek táborok. Mennyire jellemző egyébként az, hogy mondjuk onnan aztán tényleg hosszabb távon itt maradnak a gyerekek? Vagy mennyire jellemző az, hogy a tábor az első neki, ahol találkozik az úszással, itt Betty nagyon jelentkezik.
3: Nálunk ez pont így volt, tehát mert engem írtál volna le. Nekem a tábor volt az első, kicsit mély víz volt nekik, nem?
2: Szó szerint, igen.
3: És azóta, hát mondjuk a kislányom nem, mert ő mondta, hogy ő 4 éves, mindegy, ő még egy picit vár, mondtam, jó, ezt elfogadtuk, van még egy kis ideje, de a kisfiam jár, ő nagyon lelkes, úgyhogy ott szerettem meg tulajdonképpen.
2: Mert ugye amikor nekem a Betty mondta, akkor én azt gondoltam, de megint más, mert ugye ott 2 gyerek van, ismeri egymást, de hogy az én esetemben nekem egy kislányom van, hogy én nem biztos, hogy egy táborral kezdeném. De úgy, hogy van testvérpár, úgy megint más. Te mit mondasz erre? Lehet akár egy táborral is kezdeni?
5: Lehet, de egyébként azt szoktuk javasolni, hogy jöjjön el egy oktatástól, egy 5 alkalomra, vagy 10 alkalomra, még mielőtt a táborba belép. Nem csak azért, hogy ne legyen úgy mély víz, hanem egyszerűen ismerje meg a közeget. Ismerjen meg minket, hogy ne az legyen, hogy hétfőn, úristen, hajnalban szegény gyerek vagy nyári szünet alatt, amikor egyébként nincs más dolga, csak mondjuk játszani, akkor gyere, megyünk a táborba.
3: Igen.
5: Egy vadidegen helyre, ott reggel be van dobva, elköszönnek tőle a szülők, és akkor ott áll, hogy úristen, ki ez a kopasz bácsim, ki ez a sok mindenki, ki ez a sok gyerek.
2: Mi ez a víz?
3: Igen.
5: Ezt szoktuk javasolni, de valaki ezt megugolja.
3: Én egy kicsit merész voltam ebbe, de egyébként mi sokat beszélgettünk velük. Jó, nyilván az, amit Szandi mond, hogy ők ketten vannak.
2: Persze.
3: Igen, tehát az megint más. Mondjuk, ha egy gyerekem lenne, lehet, hogy én sem így kezdtem volna, én itt egy kicsit bátrabb lettem. Viszont fordítva meg az úszásoktatás már nekünk könnyebb volt, mert tudta, hogy hova megy. Ja, hogy itt voltam táborban, az tök jó lesz, tehát hogy végül is így is működött ez.
2: Amúgy ez nálunk is működött olyan szempontból, hogy ez nem volt tudatos, de hogy akár azt is lehet szülőként, hogy ahol lesz a tábor, vagy ahol lesz az oktatás, előtte hétvégén családilag elmész, mert például. Ugye? Mert hogy nekem mondta is a kislányom, hogy jaj, anya, hát itt már voltam veletek, és akkor ott éreztem, hogy az már akkor egy pozitív. Ismeri a helyet. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy úszásoktatás, meg mikor találkozik a gyerek először a vízzel, az iskolában most hogy működik az úszásoktatás? Van jelenleg? Tehát, hogy mondjuk, ha valaki nem járt óviban, általános iskolában például van úszásoktatás, vagy lehet, vagy benne van-e a tantervben? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
5: Hát igen, benne van, és ez ugye COVID környékéig ez működött nálam, hozzánk nagyon sok osztály járt Kiskulacázától Szigetújfalunk keresztül Szigethalomig, tehát nagyon-nagyon sok osztályunk volt, aztán ez így COVID után igazából hát így megszűnt, illetve nem teljesen szűnt meg, hanem a tököli gyerekek tudnak járni most oktatásra, ugye a tankerlet, illetve a nemzeti alaptanterv alapján a tankerlet ugye finanszírozásával. Talán még lesz majd még egy iskola így októbertől. De ugye ez most így megszűnt. Tőlem is sokan kérdezik, hogy mi van ezzel, hogy miért nem, mert hogy úgy tudják, hogy van, stb. Igen, mindenki úgy tudja, hogy van, de most így az utóbbi pár évben nem volt erre keret. Igen, fontos lenne, egy szigeten vagyunk.
2: Igen, már csak azért.
5: És hát ugye a finanszírozását egy úszásoktatásnak nem mindenki tudja kifizetni.
2: Persze.
5: És hogyha osztály szinten járnak, akkor nyilván ugye ezt a tankerlet fizeti, és nagyon sok olyan gyerekhez jut el az úszásoktatás, aki egyébként lehet, hogy soha nem jutna el tanulni, megtanulni úszni, ami egy életmentő tudás.
2: Abszolút. Igen. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor úgy tudom, hogy az uborúszósuli alapvetően is azért tud biztosítani rászoruló családoknak, gyerekeknek oktatást.
5: Igen, mi minden évben ugye táboroztatunk körülbelül olyan 30 gyereket úgy, hogy nem kell finanszírozniuk. Részben nyilván pályázati pénzből is tudunk ebből segítséget kapni, meg hát nyilván a saját felajánlásunk is ebbe benne van. Nyilván nagy része tököli gyerek, gyerkőc, de akik járnak hozzánk egyébként úszni, akár ovik, akár olyan iskolák, ami nem az állami fenntartásban működnek, ott oda is szoktunk felajánlani. De akár olyat is, hogy akár valamiért megjutalmazva a gyerekköcöt, akár vagy a tanulmány eredményért, vagy azért, mert mondjuk a közösségért sokat tett. Tehát valami alapján, hogy ezzel rábízunk az osztályfőnökre, vagy a vezetőre, hogy kit jelölt.
3: Akkor ő dönti el.
2: Ha már itt tartunk egyébként, hogy például segítitek így is a családokat, hát nagyon furcsa így szeptember 29-én erről beszélni, de úgy tudjuk, hogy elkezdődik lassan, vagy már el is kezdődött a cipős doboz akciótok, és igen, tudjuk, hogy még kicsit korai, de képzeljétek el, hogy nálunk az óvodában október 8-án van karácsonyi fotózás, tehát hogy már semmi sem korai, hát hogy elkészüljön korai, időben, igen. És akkor ezt magyarázzam el a gyereknek, hogy most fölöltözöl karácsonyra, de amúgy két hónap múlva van csak karácsony. Igen, szóval, hogy lesz nálatok. Minden évben van ilyen akció?
5: Tavaly kezdtük el, igen, közel 60 dobozt sikerült összegyűjtenünk, de hogy mennyire korán van, nem, most jöttem ki hozzátok, és láttam egy plakátot, ahol egy műfenyőt reklámoztam.
2: Ne, az út mellett, komolyan.
5: Igen.
2: Jaj, Istenem.
5: Igen,
2: ez nagyon durva.
5: Igen. De állítólag már valamelyik ilyen bevásárló bútoráruházban már
2: hát a műfenyőt mindenképpen, mert addigra biztos, hogy nem tudom, leesik, lehullanak a tűlevelei a műfenyőnek.
5: Úgyhogy tavaly egyébként későn kezdtük el, de
2: októberben? Vagy novemberben?
5: Ja, bocsánat, igen, hát nem tudom. Tehát ehhez képest sokkal később kezdtük el, tehát ilyen szerintem november környékén. Valahogy úgy tartottuk azt a rendszert, hogy ugye van a Minden Szentek, igen. Most már van a Halloween, és akkor volt beöltözés a Zusziba, tehát hogy először azt vezettük fel, idén is lesz, aztán utána vezettük fel, tehát hogy mindent úgy szépen sorrendben.
2: Hát ahogy úgy kéne, időrendben,
5: igen. Tehát, hogy de lassan most már a húsvétre is lehet, hogy valamit ki kell
2: találni. Nagyjából lehet, körülbelül. Igen. Hogyan működik ez a gyakorlatban, ha valaki szeretne cipős dobozt vinni, nyilván amiben különböző ajándékok, játékok, vagy ruhák, vagy bármi van?
5: Igen, hát most már egy kicsit tapasztaltabbak vagyunk vele kapcsolatban, mert a nagy része úgy érkezett, hogy már be volt csomagolva, és akkor külön rá volt írva, hogy mi van benne.
2: Aha.
5: De azért voltak, ahol volt, nem tudom, rá volt írva, hogy ugye a legfontosabb ugye az élelmiszer, tartós élelmiszerek, de hát ugye voltak benne játékok, voltak benne ruhák, csak hát meg volt jelölve, hogy hány éves kor, tehát nem tudom én, egy 6 éves lány ruha.
3: Fiú lánynak.
5: Igen, és akkor így gondolkoztuk, hogy oké, de hogy ezt hogy adjuk, tehát hogy nehogy véletlenül egy fiú kapja, egy 12 éves fiú kapja a 8 éves. És akkor elkezdtük ezeket kibontani, és valahogy rendszerezni. Ez egy nagyon nagy hosszú folyamat volt, és utána újra becsomagolni, úgyhogy a lányok nagyon-nagyon sok munkát fektettek ebbe bele. A kolléganőim, úgyhogy most már okosabbak vagyunk, és úgy kérik, hogyha lehet, akkor ne legyen becsomagolva, és akkor mi tudjuk rendszerezni. És tudjuk gyakorlatilag kvázi címkézetten, hogy olyan helyre jusson, aki tényleg. Mert most valószínűleg egy kis babát nem adunk egy 10 éves fiúnak, vagy egy plusz.
2: Hát ez igen.
5: Tehát, hogy legyen valami rendszer, és mindenbe kerüljön minden. Aha. Tehát nehogy, ne csak az, amik tartós élelmiszert kapjon. Valaminek nyilván egy gyerek örül neki, de azért vagy inkább
3: örül egy játéknak, inkább
5: lehet, benne, igen. Sokszor jobban örül.
2: Persze, persze.
3: Hát akkor csak be lehet vinni az úszodába egyébként?
5: Igen, tehát hogy nyilván a cipős doboz azért legyen meg, abba bepakolva, és akkor mi ezt majd szépen rendszerezzük és becsomagoljuk, ami szintén hosszú folyamat, ez legalább a bontás. Nem lesz
3: azt
5: annyira,
3: azt megúszunk,
5: igen.
2: És mi alapján dől el, hogy hova kerül? Vagy például legutóbb, nem tudom, iskolával vettétek fel a kapcsolatot?
5: Így van, a Tököli Sulival, az igazgató nővel vettük fel a kapcsolatot, és akkor így ment célzottan minden csomag.
2: Egy nagyon picit még visszatérve magára az úszásra, talán arról még nem is beszéltünk, de hogy a tököli úszoda az talán kifejezetten alkalmas arra, hogy a gyerekeket oktassátok, ugye? Mert hogy beszéljünk már egy picit arra, hogy milyen lehetőségek vannak ott, különböző mélységű medencék, szóval, hogy alapvetően az amúgy nem is feltétlenül egy wellness központ, hanem az oktatásra van kitalálva, vagy is tanúszoda.
5: Teljesen jól sikerült a kialakítása, ugye a Tamedencét nagyon-nagyon szeretem, szerintem mindenhol így kellene kialakítani, az egyik oldal a lépcső, ott ugye a legkisebb a vízmélység, és akkor szépen mélyül.
2: Mélyül.
5: 90 centig. Tehát, hogy azért ez egy nagyon jól kialakított medence, szorosan közel, mert van mellett a nagy medence, ugye a 25-ös medence, egy kicsi sávot alakítottam ki, ami egy válszélességű pálya, ugye egyirányú pálya az úszás szempontjából egyirányú. Tehát, hogy visszafele csak oda úsznak és visszafele sétálnak, és akkor így tudnak majd tovább lépni a következő pályára. Úgyhogy nagyon szerencsésen kialakított úszoda, és egyébként egy nagyon hibátlan és tökéletes létesítmény.
2: És egyébként te azt látjátok, mert azt én már egyszer-egyszer kifigyeltem, hogy már akár kisebb gyereket is beengedsz a nagyobb vízbe, a mélyebb vízbe, tehát hogy azt már látod, hogy akkor ő most készen áll, és akkor kvázi így ajándékként bemehet.
3: Már átmehet.
5: Igen, tehát abszolút látjuk. Van, aki ezt nagyon kedveli, sőt, kéri, van, aki nagyon nem szereti, és ez nagyon, nagyon hosszadalmas folyamat. Nyilván a vízhőmérséklete hűvösebb.
2: De gondolom, hogy egyébként alapvetően az lesz majd a cél, hogy a kicsik is átkerüljenek a nagyba.
5: Pontosan, igen. Vagy már azt látjuk, hogy ugye ugra-bugra, és akkor inkább csak a játék, mert tök jó. De már simán meg tudja csinálni ugyanezt a nagymedencében. Én mindig szoktam mondani, hogy mindig azt mondjuk, hogy mély, úristen, nagyon mély, de hát, hogy a víz tetején úszol, tehát igazából
3: te is. Mindegy, hogy milyen mély
5: alatt, igen. De hát ez még egy pici testnek, egy méter 20 centim magasságú gyerköznek, azért ez egy hatalmas ugrás azért, amikor belénéz a vízbe, és látja, hogy ez egy óriási, ugye ahhoz képest, amit látott a Tammedencében, hogy ott van, biztonságosan le tudja tenni a lábát.
2: Meg ezt azért is emeltem ki így a végére, hogy szerintem az is kiemelendő tényleg, hogy egyénileg nézitek, tehát nem az van, hogy akkor csoportosan, hanem mindenki a saját szintjéhez, meg képest, ahol éppen.
3: Így van. Végül így. Is
5: igen, fontos. Teljes mértékben az így lett kialakítva, hogy nem csoportszinten lépnek tovább, hanem abszolút egyéni szabba látjuk, hogy hol tart. És hát ugye a nagy medencében azért ez egy 25 méter hosszúságú medence. Tehát ott már azért melózni kell. És azért nem csak technikailag kell rendben lenni a gyerkőznek, hanem fizikálisan. Tehát, hogy bármivel tovább tudjunk lépni, fizikálisan meg kell erősödni ahhoz, hogy kiemelje a karját a vízből, mert ugye annak más súlya van, ugye akkor, hogyha kiemeled, akkor ugye elindulsz lefelé, tehát hogy azért ez egy nagyon összetett folyamat. És hát hál' Istennek minden gyerkőc más. Igen. És akár mindig más feladatot kell esetleg alkalmazni, vagy gondolkozni rajta, hogy most hogyan lépünk tovább.
2: Na hát, hogyha valaki esetleg azon izgult, hogy most így összetélen menjen a gyerek úszni, most beszéltünk itt ugye az elején arról, hogy nyugodtan, mert hogy egyébként még akár immunerősítő is lehet, csak száradjon meg utána a gyerek is, meg a haja is, meg mindene. Igen, visszatudjátok az elejétől majd hallgatni a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük Zubor Attilának, a Tököli Zubor Úszóiskola vezetőjének a beszélgetést.
3: Köszönjük.
5: Én köszönöm. Sziasztok.
0: Ezek voltak a Süssfel nap legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
6: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
9: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
8: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
9: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződés megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
8: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő általános iskola és és Ami fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontrasolti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirot Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Dunaharasztin is izgalmas rendezvénnyel készülnek az idősek napja alkalmából. Az érdeklődők október 1-én csütörtök délután 2 órától regisztrálhatnak a József Attila Művelődési Házban. Az ünnepséget dr. Szalai László polgármester nyitja meg, ezután ajándékoztás és vendéglátás veszi kezdetét. A közönség először Leblanc Győző, Hol van az a nyár című operett és nosztalgia műsorát tekintheti meg, majd Molnár György, harmonika művész és koncertzenekara lép fel, Csonka András, illetve Gallus Niki közreműködésével. Az estét Dudás Peti zárja, aki szenior karaokéval várja a vállalkozó kedvű szépkorúakat. További információk a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta duó október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila Művelődési Házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amibe folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern pop zene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk ápráztatják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti

0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, jönnek is a legfrissebb közlekedési információk. Élénk jelenleg a forgalom a Budapest környéki utakon, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Erős a forgalom az M1-es autópályánál Tatabánya környékén, de az M3-as autópálya bevezető szakaszán is jelenleg élénk forgalomra kell készülnötök, valamint a 10-es úton, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, de a 11-es főúton Maglódnál is jelenleg élénk a forgalom. Itt a Csepel-szigeten pedig az 510-es úton és az 51-es úton is Taksony és Dunaharaszti között lassan tudtok autózni, valamint Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába is jelenleg élénk a forgalom. Torló látok Szigetszent Miklóson a Petőfi Sándor utcában is, szokásosan nagyjából a Temesvári utcától kezdve, illetve a gyártelepi Hévát járónál is számoljatok hosszabb menetidővel. Most még mindig közműépítés miatt egyirányúsítva van Szigetszent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon félpályás lezárás mellett ugye csak Csepel fele tudtok közlekedni, visszafele sajnos kerülnötök kell. Egyébként elkezdődött most már ugye a Tököli út, illetve a Szent Erzsébet téri körforgalom csomópontjában is egy munkavégzés, de ott azért szűkített útfelület mellett tudtok közlekedni. Vezessetek figyelmesen, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sűs Felnap az ébresztő műsorunk, a mikrofon mögött pedig Somogyi Bettit halljátok. Szeptember 30-a van, szerda reggel. A mai napon a jeromosok ünneplik a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig, na és nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok, illetve alkalmak tartoznak szeptember 30-ához, és természetesen megnézzük azt is, hogy kik a mai szülinaposaink. 71 évvel ezelőtt a mai napon, 1955-ben autóbalesetben elhunyt James Dean, amerikai színész. Saját Porsche 550-esével, ami tulajdonképpen egy versenykocsi, azt vezette, amikor forgatásra igyekezve halálos balesetet szenvedett. Mindössze 3 nagy mozifilmben szerepelt, az egyik ugye az Édentől keletre, a másik a Haragban a világgal, illetve a Giant. Ezek révén viszont 2 Oscar-díj jelölést is kapott. Halála után egy legenda lett, fiatalok milliói érezték úgy, hogy az ő problémáikat jelenítette meg a Haragban a világgal című filmben. Divattá tette a farmer nadrágot, a korábban alsóneműként viselt fehér pólót és a piros jacket is. Aztán ma van a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. 26 éve tartjuk ezt a napot. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át. Az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére. Aztán ma lenne 167 éves a Székelyföldön született Benedek Elek író, újságíró és mesemondó. Kisbékönben született, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot is szerkesztett. Aztán 125 évvel ezelőtt Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely 30 km/h sebességet képes elérni. Ezen kívül pedig 79 éves lenne a mai napon Mark Bolan, a T-Rex együttes alapítója. 1947-ben született, és sajnálatosan 77-ben, szeptember 16-án elég fiatalon el is hunyt. Aztán kereken 66 évvel ezelőtt először mutatták be a Flintstones családot, Freddy és Béni, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Az ABC amerikai tévécsatorna adta le, a film alkotói William Hanna és Joseph Barbera, a történet pedig ugye egy őskori család életét mutatja be. Hát ki ne ismerni a Flintstones családot. Összesen 166 egyenként 25 perces epizód készült. A magyar címe a Freddy és Béni, a két kőkorszaki szaki volt. A rajzfilmek magyar szövegét Romhányi József írta. A szöveg szemben az eredetivel végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt. Állítólag egyébként a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. Ebben a filmben hangzott el először magyar szövegben a subidubidú kifejezés. 1994 és 2000 között két élőszereplős film is készült a sorozat alapján. Aztán ma van a népmese napja is. Magyarországon Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve tartják ugye ezt a napot a népmese napjának is, 22 éve egyébként. És ezen a napon mutatták be először Mozart Varázs Fuvola című operáját 235 éve, a bemutató előadás Bécsben volt. 108 évvel ezelőtt pedig elhunyt Szabó Ervin könyvtáros, társadalomtudós, könyvtárigazgató. Eredeti neve neki Schlesinger Sámuel Ármin volt. És sajnos egy szomorú dátum is kapcsolódik még ehhez a szeptember 30-ához, mert hogy 2013-ban, 13 évvel ezelőtt ezen a napon zárt be a budapesti Vidámpark. 6,5 hektárnyi területen működött 1950-től a Városligetben. Közvetlen elődeit a Wurschlit és az Angol Parkot is beszámítva, közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztató parkja volt. A helyén 2014-ben nyílt meg az állatkert részeként, ahol nem volt park, ahol tovább működik néhány régi, műemléki védettséget élvező mutatvány, mint például a Körhinta és a Hullámvasút. Végezetül pedig ma ünnepli az 55. születésnapját Nagyváradi Erzsébet színésznő, filmszínésznő, Isten éltesse sokáig. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 30-án, itt a Süsfelnapban a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. A Fall of the Flow szívrabló című dalával megyünk is tovább, aztán jövök és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel.

0: A Fall of the Flow-tól szólt a Szívrabló itt a Süsfelnapban, alaki egy rádió ébresztő műsorában. Szeptember 30-a van, szerda reggel. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg, hogy így szeptember utolsó napján milyen témákkal is készültünk nektek. 7 óra után megmutatjuk majd nektek azokat az interjúkat, amelyeket Patek Edina kolléganőnk készített. Volt néhány bizottsági ülés Szigetszentmiklóson, valamint egy drogprevenciós előadás is. Egy nagyon izgalmas előadás volt, és Patek Edina ott volt a helyszínen, beszélgetett többek között a szervezőkkel is, úgyhogy ezeket az interjúkat megmutatjuk majd nektek 7 óra után. Aztán pedig ma este 8 óra után is lesz Szigetszelet, mint tudjátok, minden szerda este. Én ezúttal most ellátogattam a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos általános iskolának a Petőfi Sándor utcai épületébe, mert hogy ugye az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik már egy adománygyűjtés, és ennek az épületnek, a Petőfi Sándor utcai épületnek a felújítására gyűjtenek tulajdonképpen, és ott jártam, én is bejártam igazgató úrral, Nosszeda Tiborral a helyszínt, vele beszélgetek, és természetesen ide a Süsfelnapba is hoztam nektek egy rövid részletet. Ezt majd 7:30, illetve 8 óra között tudjátok meghallgatni. Aztán 8 óra után vendégünk lesz Tóth Benő, a Kossuth Kertbarátkör elnöke, mert hogy ezen a hétvégén lesz az első kulturális Csordanyom Fesztivál Szigetszentmiklóson. Erről beszélgetünk majd vele. Aztán 8:30 után pedig Perticsné Kácsor Andrea, a térségünk parlamenti képviselője lesz a vendégünk. Andrea túl van már jó néhány fogadó órán, amit itt a környező hozzátartozó településeken tartott, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen problémákkal fordultak hozzá az emberek elsősorban, úgyhogy erről is beszélgetünk majd vele 8:30 után, tehát Perticsné Kácsor Andrea lesz a vendégünk. Ha esetleg van előzetesen kérdésetek, akkor tudjátok 0620 95 95 107, ez az SMS, illetve a Viber számunk. Egyébként a beszélgetéseket élőben, videós formában is követhetitek majd a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve a Facebook oldalán, akár a videó alatt is, élőadás közben is majd kommentelhettek, azokat is figyeljük, de ha előzetesen van kérdés, akkor azt érdemes SMS-ben vagy akár Viberen feltenni. Maradjatok velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek 7 órakor, most viszont még a Posztoly című dallal megyünk tovább itt a Süsfelnapban. Maradjatok velünk ma reggel is.
1: Hey. Yeah.

0: jobban tetszik, ey. Követőimnek jobban tetszik, yeah. Követőimnek.
1: Indulj velünk a munkába! Süss fel nap a Lakihegy Rádió.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a nemzeti kulturális alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: Justin Bieber énekelt, ez volt a Sorry itt a Süsfelnapban, a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Most pedig folytatjuk is a legfrissebb közlekedési infókkal. Azt írja az Útinform, hogy erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, különösen az M1-es autópályán Herceghalomtól, a közeli 1-es főúton pedig Biatorbágytól, a Biatorbágyról kivezető úton van torlódás. De élénk a forgalom az M3-as autópályán Bag és Mogyorod térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende átkelési szakaszán, illetve itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton és az 510-es úton is Dunaharaszti környékén kell kisebb torlódásra készülni. Ahol viszont nem is kisebb a torlódás, az a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakasza. Lehet haladni, de arra szól a kocsisor jelenleg, én úgy látom a térképen. De élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is, illetve ne felejtsétek el, hogy továbbra is egyirányú Sziget-Szent Miklóson közműépítés miatt a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon jelenleg csak egy irányba Csepel fele tudtok közlekedni. És elkezdődött a héten már a Tököli út, illetve a Szent Erzsébet tér kereszteződésében is egy munkavégzés, ami azt jelenti, hogy ott ugyan lehet haladni szűkített útlezárás mellett tulajdonképpen. Nincs lezárva az út, lehet haladni, viszont figyelmesen vezessetek, mert valóban csak egy autó fér el, és jelenleg ott azon a szakaszon, valamint a munkavégzés 50 méteres körzetében csak 30 km/h sebességgel tudtok közlekedni. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap. Kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Somogyi Beti és Bredák Szandi. Múlt héten Sziget-Szent Miklóson a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésezett, ahol például szóba került az is, hogy vajon majd elérhető lesz-e az, hogy minden bölcsödében és óvodában Sziget-Szent Miklóson rendelkezésre álljon EpiPen injekció. Erről is kérdezte a bizottság elnökét, Szabó Józsefet, Patek Edina kolléganőnk, mutatjuk ezt a beszélgetést.
5: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 21-én hétfőn délután 1 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Szabó Józseffel beszélgetünk a napirendi pontokról, a bizottság elnökével. Kezdjük a harmadik számúval, a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2027. évi fordulójához való csatlakozás. Emberemlékezet óta csatlakoznak ehhez, így fogalmazott az elnök úr. Lesz ebben változás, vagy marad minden így?
6: Hát a bizottság döntése alapján nem lesz benne változás, hála Istennek. Örömömre szolgál, hogy ezúton is tudjuk támogatni a rászorulókat. De hát ahogy láthatták itt, kedves szerkesztőasszony, a bizottság is egyhangulag, tulajdonképpen vita nélkül támogatta. Azt hiszem, ez így van rendjén, ez így jó, így működik jól.
5: Az egyebek napirendi pontban pedig Tóth Pál képviselő úr felhozott egy olyan témát, miszerint a mocorgó óvodában elindult egy kezdeményezés, egy aláírásgyűjtés, hogy EpiPen injekciót helyezzenek el. Itt azért több kérdés felvetődött, és úgy gondolta a képviselő úr, hogy minden óvodában szükség lenne erre, illetve hogy szakképzett ember is, vagy legalábbis képesítést kapjon, hogy hogyan kell ezt használni, és Kovács Lilla is hozzászólt a bizottság tagjaként, aki egyébként egészségügyi dolgozó is, hogy nagyon fontos, hiszen 2 perc van beadni a klinikai halál beálltáig. Milyen lépéseket lehet tenni ennek érdekében?
6: Ez az EpiPen injekció, ez egy olyan megoldás, amit a gyógyszertárba lehet vásárolni. Nem kell hozzá külön szakképzett személy. Természetesen jó, hogyha erről kapnak a tájékoztatást az intézmény munkatársai, részben arról, hogy ezt hogyan kell tárolni, mennyi a szavatossági ideje egy ilyen injekciónak, és milyen esetben érdemes, célszerű használni, mint ahogy az itt elhangzott, ha olyankor adják be ezt az injekciót, amikor tulajdonképpen nem ez a problémája a gyermeknek vagy a személynek, ettől még baja nem lehet, tehát ettől nem kell félni, azonban ha szükség van rá, akkor ez bizony sokat segíthet. Nos, a bizottság, a képviselő úr javaslatára abban maradt. Fölkéri a hivatalt, hogy mérjék föl bölcsödékben, óvodákban, iskolákban, függetlenül attól, hogy az adott intézménynek ki a fenntartója, mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót. Ha nem, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani. Ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket, ami a következő költségvetési évben meg is tud valósulni, ha ilyen igény mutatkozik rá. Összegezve azt tudom mondani, hogy jó a fölvetés. A hivatal munkatársai végeznek majd ezzel kapcsolatban egy felmérést, ahol fölhívják a figyelmet rá, és hogyha nincs mindenütt, akkor most arra ösztönözzük az intézményeket, hogy szerezzék be mindenhol.
4: Szabó Józseffel, a Sziget-Szent Miklósi Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével Patek Edina kolléganőnk beszélgetett a múlt heti bizottsági ülés után. Egy zene után pedig újra jövünk majd vissza, mert hogy Patek Edina kolléganőm éppen ugyanezen a napon egy drogprevenciós kerekasztal beszélgetésen is járt szintén Sziget-Szent Miklóson, hogy ez a kerekasztal beszélgetés végül hogyan zajlott és milyen célt szolgál, ez is ki fog derülni, maradjatok velünk.

0: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfel nap. Kellemes napot kívánunk minden hallgatónak. A mikrofonok mögött továbbra is Somogyi Beti és Bredák Szandi. Említettük már, hogy drogprevenciós kerekasztal beszélgetés volt Szigetszent Miklóson a múlt héten. Szakemberek, illetve a város részéről Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere is részt vett ezen a szakmai fórumon. Hogy milyen céllal, ez most kiderül az interjúból.
1: Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Szigetszent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház adott otthont délután 2 órától, most pedig nem mással, mint Tóth Attilával, az Anti-Drug World Federation elnökével beszélgetünk mindezekről. Hát kezdjük is onnan, hogy miért hívtátok életre ezt az eseményt, mi az elsődleges célja, illetve kiket vártatok a mai napon ide?
2: Az eseménynek sajnálatos drog probléma helyzet, ami a világon, nem is az országban, de sajnos itt akár Szigetszent Miklóson is nagyon, nagyon erős látható jelei vannak. Azt látjuk, hogy nagyon jó irányokat képviselnek különböző szakirányok, tehát itt gondolok addiktológiára, pszichológiára, mentálhigiéniára, stb. De mindig van valami ok, amitől megáll, vagy túl későn kerülnek oda a gyerekek, vagy a fiatalok, vagy maga a rendszer nem igazán gördülékeny. És ezért gondoltuk azt, hogy megpróbáljuk ezt összefogni őket, tehát mindenféle szakmát, mindenféle hivatalt, itt a családsegítőtől kezdve a rendőrséget is ideértem, megpróbáljuk úgymond a mi esernyőnk alá behívni őket, és az ő szakmai tudásukat kihasználva egy mentor képzést szeretnénk elindítani. Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok. Egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már nem, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
1: Mi a véleményetek arról, hogy ezt talán saját tapasztalatból mondom, hogy az ember talán a korosztály jobban megérti és megérteti magát, hogyha bármilyen probléma van, esetleg szeretnétek fiatalokat is bevonni, hogy ők könnyebben tudnak erről talán egymás közt kommunikálni? Várjátok a fiatalokat is mentor pozícióba?
2: Abszolút igen, erre van egy külön programunk, a Gyerek segít gyereken program. Pontosan arról szól, hogy a nagyobb gyermekeket kis mentor képzésbe részesítjük, hogy ugye felvilágosítjuk őket, hogy milyen jeleket figyeljenek. Mondom, nagyon fontos, hogy van mögöttünk egy szakmai háttér, és egy jelzőrendszert akarunk ebből kialakítani. Tehát, hogyha egy nagyobb gyerek szól, hogy itt van egy probléma, nem csak drog problémákra gondolunk, hanem akár családon, akár iskolán belüli erőszak, alkohol problémák, tehát bármi, ami függőséget, vagy valamilyen tudatmódosítást okozhat, azt mi már kábítószernek, vagy talán drogonnak tekintjük, és erre szeretnénk egy ilyen jelzőrendszert kialakítani, és igen, és a gyerekeket nagyon, nagyon fontos irány nekünk, de az fontos, hogy ezek a gyerek kis mentorok, ezek mindig valamilyen mentor, tehát felnőtt mentornak a felügyelete alatt kell, hogy tevékenykedjenek.
1: Hogyha valaki szeretne részletesebben ezekről tájékozódni, és akár jelentkezni, vagy segítséget kérni tőletek, akkor ezt hol teheti meg a jövőben?
2: A legegyszerűbb módja a weboldalunkon, mindenféle jelentkezési opció, meg az elérhetőségünk fönt van, ez az antidrug.world weboldal.
1: A drogprevenciós kerekasztal beszélgetés előtt most Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós polgármesterével beszélgetünk. Hogyan tud ehhez az, azt gondolom, hogy nagyon fontos és előremutató kezdeményezéshez csatlakozni az önkormányzat?
3: A jelen pillanatban ugye az önkormányzat annyiban tudott segíteni, hogy összehívtuk az érintett szervezeteket, ezek közül ugye civil szervezetek, sportegyesületek, önkormányzati intézmények, legyen az iskola, egyéb mondjuk az iskola pont nem önkormányzati, de őket is meghívtuk, illetve szeretettel látjuk. Illetve ugye ez egy pilot projekt, nyilván elkötelezett híve vagyunk mi is városvezetők, hogy rendeződjön ez a probléma ma Magyarországon, köztük Szigetszent Miklóson is. Ugye az elmúlt időszakban lehetett olvasni a hírekben, hogy a Szigetszent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai már ugye drogdillereket elkapták, már azon a helyen vannak, hova valók egyébként, de ez egy folyamatos harc velük szemben, és úgy gondolom, hogy, hogy mindezt meg lehetne előzni egy ilyen prevenciós program keretein belül. Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
9: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
8: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
9: Úgy gondolom, hogy ha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
8: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
9: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
8: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művésztalálkozónak a Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő Blues dúója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
7: Sporthíreink.
8: Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pick Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Sziget-Szentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az NB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esettel rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
7: Időjárás.
8: Szerdán nagyrészt gyengén felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Az északkeleti-keleti szél megélénkülhet. Délután 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő. Az északkeleti-keleti szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 2 és 12, a maximum 21 és 24 fok között alakul.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres első Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
11: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk is az ébresztő műsorunkat. Erős a forgalom még mindig a főváros felé vezető utakon, különösen a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, de az M3-as autópályán Bag és Mogyorod térségében is lassú a haladás, valamint az M1-es autópályán Herceghalomtól a közeli 1-es főúton pedig Biatorbágytól kell torlódásra készülnötök. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton és az 510-es úton is még mindig Dunaharasztitól kezdve élénkebb a forgalom, de lassú a haladás egyébként a Műúton is, valamint én úgy látom a térképen, hogy azért még mindig lassan tudtok autózni a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, valamint közműépítés miatt még mindig egy irányú a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasza a Sziget-Szent Miklóson, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok közlekedni. Ezen kívül pedig a Szent Erzsébet tér, illetve a Tököli út kereszteződésében is munkavégzés zajlik. Arrafel egyébként mind a két irányban lehet haladni, de szűkített útfelület mellett figyelmesen kell autózni. Vezessetek óvatosan, várjuk a közlekedési infóitokat. 0620 95 95 107, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánok mindenkinek, illetve kívánunk, bocsánat, én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
3: Már reflexből, meg még csak egy kávét ittam. Na, szóval, milyen nap van ma szerda, ami azt jelenti, hogy ma lesz magazin műsorod.
0: Igen, este Sziget-Szelet.
3: Sziget-Szelet, igen. Tegnap már egy picit beharangoztuk, hogy milyen téma lesz, de aki nem hallotta, elmondod még egyszer?
0: Elmondom, persze, igen, ugye jövő héten indul az első Miklósi Városnapok, de tulajdonképpen már ugye ez az adománygyűjtő akció már augusztus 15-e óta van, és a Sziget-Szent Miklósi Bíró Lajos Általános Iskolának a Petőfi Sándor utcai épületének tulajdonképpen a felújítására mennek majd ezek az adományok, és én ott voltam a Petőfi Sándor utcai épületnél, egészen konkrétan az udvaron beszélgettem Noszeda Tiborral, igazgató úrral, és szerintem egy nagyon jó beszélgetés lett, tényleg szó lesz arról is, hogy milyen munkálatokra lenne ott szükség, meg mit kell felújítani, de egy picikét az iskola történetébe is belementünk, ugye ide speciális tagozatos gyerekek járnak, 4 speciális osztály van. Egyébként egy kicsit a gyerekekkel is előtte úgy futólag találkoztam, mikor mielőtt még nem mentek be az órára. Úgyhogy egy nagyon jó kis beszélgetés lett, és akkor természetesen az adománygyűjtésről is szó lesz benne, hogy ugye október 5-én kerülnek majd ki ezek az adománygyűjtő ládák Sziget-Szent Miklós több pontjára.
3: Igen, Betty egyébként így adáson kívül azt is elmesélte nekem, hogy nagyon jó volt ott lenni, tehát hogy tényleg látszott Tiboron, hogy ő személyesen név szerint ismeri az összes gyereket.
0: Igen. Tehát és a gyerekek is úgy fogadták, hogy itt van Tibor bácsi, és megölelgették, és tényleg látszott, hogy nagyon közeli a viszony. Abszolút.
3: És hoztál egy kis részletet, egy beharangozót. Ezt akkor most meghallgatjuk.
4: Az állapotát kellene egy kicsit jobbá tenni, kicsit fel kellene újítani, ami itt az adománygyűjtő akciónak a plakátján is szerepel. Itt több mindent határoztunk meg, a nyilászárók cseréjét, tantermek burkolatának a felújítását, a folyosó felújítását, az udvari csatorna rendszernek a javítását, a kerítést, az itt nincs is ide felsorolva, de beszéltünk itt arról Lázár Gergővel és a polgármester úrral arról, hogy mi mindent lehetne itt még csinálni. Nagy illúzióink nincsenek, hogy több 100 millió forint ide be fog jönni ebben az adománygyűjtésben, de ami bejön, azt egészen biztosan ennek az épületnek a felújítására fogjuk fordítani. Itt van mögöttünk, itt az udvaron egy ilyen eresz, egy régi esővédő tető. Hát azért azt mondanám én viccesen, hogy Noé dobta ki a bárkájából, de nagyjából igen. Tehát egy ilyen régi műanyag palaburkolat és egy vas szerkezet, hát ez nem már a mai kornak megfelelő. Mindezt, ami itt felújításra szorul, azt majd akkor számba vesszük, hogy az az összeg, ami bejött, mire tudunk abból előrelépni, mit tudunk felújítani, és akkor majd eldöntjük, hogy mi legyen az a cél, az az egy nagyobb, vagy több kisebb, amire itt majd költeni fogunk.
0: És mit szólt egyébként, amikor kiderült, hogy az adománygyűjtésnek idén most ez lesz a célja, tehát hogy ezt az iskolát választották?
4: Először el sem hittem. biztos azért gyűjtünk, hogy a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületét felújítsuk. Hát olyan hirtelen, hogy amikor ezt meghallja az ember, így elkezdenek a fejében a pörögni a nullák, és te jó Isten, hát ez mekkora összeg. De aztán az ember átgondolja, hogy hát persze nem ilyen nagy összegre kell gondolni, hanem a sok kicsire, arra, ami jobbá teszi az életet, ami egy kicsit könnyebbé teszi a napi munkát. Hát mindig erre gondolunk. És ezek az apróságok, amik jó, minden drága és minden sokba kerül, de mondjuk egy padló burkolatcsere, azt mondjuk ma már, hogy ez azért szükséges. Ez az embernek a közérzetét javítja. Ha biztonságos a kerítés, az igen, az javítja az embernek a közérzetét. Hogyha ránézek egy előtetőre, és azt látom, hogy na ez szép, ez jól néz ki, akkor mindenki jobb közérzettel tölti el a napjait itt az épületben. És a tető kell, mert hogy valahol itt délelőtt árnyékban kellene ülni, ha esik az eső, akkor nem kellene, hogy megázzunk. És a gyerekek ugye kijárnak az udvarra, ez teljesen természetes. Esőben, hóban, szélben, bármikor ők kijönnek. Tehát nekik azt lehet mondani, hogy nincs rossz idő, csak rossz felszerelés, már hogy az ő ruhájuk. De van itt ruhájuk, ki fognak jönni. Szaladgálni, egy kicsit jól érezni magát mindenkinek kell. Ebben az épületben 4 tanterem van, pontosabban 3,5. Azért ugye elmagyarázom, hogy miért. Valamikor ennek az épületnek csak 2 tanterme volt, aztán az 50-es években hirtelen meg

0: Nem is, de van 17-es, meg 13-as. Itt enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeknek a nevelése, oktatása folyik. De az iskolánknak 5 ilyen osztálya van, az 5. osztály a főépületben kapott helyet, abban az osztályban 17 gyerek van. Minden délután itt biztosítjuk a speciális tagozatosainknak a napközi ellátását, és azt lehet mondani, hogy 40-nél többen kérnek napközi ellátást és ebédet. Nagyon nagy szerencsénk az, hogy itt az épületnek a folytatásában van egy ebédlő és egy melegítő konyha. Ez 2013-ban került ide, 2014-ben, bocsánat, mert az Ádám Jenő általános iskola építése kapcsán az egy melegítő konyha konténer, amit itt látunk, de ez fel sem ismerhető, hogy ez konténer, mert össze lett építve egy ebédlővel, és a kettő egy tető szerkezetet kapott, és szépen egy falazattal úgy van megcsinálva, hogy föl sem lehet ismerni, hogy ez az. Hát ez köszönhető akkor az akkori polgármesternek, Szabó József polgármester úrnak. Az ő ötlete volt, hogy ezt így csináljuk meg, és akkor ez a plusz ebédlő, ez ilyenkor még ebédidőn kívül egy plusz lehetőséget ad a gyerekeknek abban az esetben, hogyha itt bontott csoportos órákat kellene tartani, mint most éppen pont most, ott magyar óra folyik az ebédlőben, míg az összes többi osztályteremben a többi gyereknek az órája. Ugyanis itt ezekben az osztályokban nem egy osztályban egy évfolyamnyi gyerek van, hanem van olyan osztály, ahol 8 évfolyamnyi gyerek ül egy osztály közösségben, van ahol 4, van ahol 3. Hát ezért hívjuk ezt speciálisnak.
1: Ez ugye gondolom attól is függ, hogy ugye sajátos nevelési igényű gyerekek járnak ide, és úgy lettek gondolom kialakítva azért az osztályok is, akár ugye így korcsoportonként.
0: Nálunk itt a bíróban az a szokás, a gyógypedagógusoknak az a bevált gyakorlata, hogy az a gyógypedagógus, aki elkezd elsőben egy gyereket oktatni, akkor az végigviszi 8-ig. Most van 2 olyan osztályunk van, ahol csak elsősök vannak, és valószínűleg ez a kollega végig fogja vinni 8. osztályos korukig ezeket a gyerekeket. A másik 2 osztályban, ahol az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek vannak, ott a bontás az furcsa, ott van, ahol vannak a 3-osok és a 7.-8-osok, a másikban meg az összes többi évfolyamból vannak gyerekek. Akkoriban azokban az években, amikor ők kezdték el az új évfolyamot, ilyen évfolyamba jelentkeztek a gyerekek. Most az az érdekesség, hogy az elsőből vannak nagyon sokan, mert összesen van, most így hirtelen megszámolom, 27 elsősünk. Az elsősöket itt úgy kell érteni, hogy elsősök, meg újra elsősök. Itt a speciális tagozaton az egy szintén egy bevált gyakorlat, hogy az elsőt 2-szer is járják a gyerekek, tehát teljesen természetes, ezzel nincsen gond. És ez nem számít bukásnak, nem ilyen iskola előkészítő évfolyamnak tekintjük ezt.
2: Ma este 8 óra után tehát Szigetszelet, ahol Betty a Szigetszent Miklósi Bíró Lajos Általános Iskolának a Petőfi utcai épületéből jelentkezel, ugye?
1: Igen, ugye onnan jelentkezem, mert hogy ugye zajlik Szigetszent Miklóson a Városnapok keretén belül ez az adománygyűjtő akció, és ugye hát a cél az, hogy egy picikét fel tudják újítani ezt a Petőfi Sándor utcai épületet.
2: Kíváncsi vagyok majd a teljes beszélgetésre, amit tehát ma este 8 óra után tudtok meghallgatni. Ez viszont még mindig a süsfelnap, maradjatok velünk a folytatásban is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
4: Újra itt az iskola! Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Közösség, élmény, hagyomány.
6: Első alkalommal Miklósi Városnapok Szigetszent Miklóson.
5: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
6: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
5: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
6: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
5: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
6: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
5: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
6: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
5: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
6: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
5: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az Alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süsfel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Ben.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Az M7-es autópályán Budapest felé Székesfehérvár térségében jelenleg javítják a burkolatot. A 65-ös és a 66-os kilométer között csak a leállósáv autózható. A torlódás azon a szakaszon már meghaladta a 3 kilométert. Ha esetleg arra fele van dolgotok, akkor mindenképpen kerüljetek. Ezen kívül lassulás, torlódásra kell, hogy készüljetek az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalomtól az M0-as autóútig. Sokan kerülnek egyébként az 1-es főúton is, így ott is torlódásra kell, hogy készüljetek. Aztán itt a Csepel-szigeten még mindig élénk a forgalom. A Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán nagyjából a Rákóczi utcától kezdve kell torlódásra készülnötök, de erős a forgalom a Petőfi Sándor utcában is, szokásosan nagyjából a Temesvári utcától kezdve arra szólnak az autók, de élénk a forgalom egyébként a Gerinc úton is, valamint a Pesti úton, Tökölön is jelenleg lassú a haladás, és a gyártelepi Hévát járónál is hosszabb menetidővel érdemes számolnotok. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: 8 perce járunk reggel 8 óra után. Szeptember 30-a van. Szép napot kívánunk minden hallgatónknak és nézőinknek is, ugyanis már élőben videós formában is közvetítjük a beszélgetést. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudtok minket követni. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
3: Az első Csordanyom kulturális fesztivál Fesztiválról fogunk beszélgetni, ami október 3-án lesz Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utcában. Nem mondok konkrét helyet, mert szerintem az egész utcában, vagy legalábbis egy igen nagy részén. A Kossuth Kert barátkör elnöke, az esemény szervezője Tóth Benő a vendégünk. Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Hát először is egy nagyon eredeti kérdés, így elsőre. Hogy jött az ötlet? Mert hogy ugye első, valahogy az idei igen. év, egy csomó mindenben.
0: Rengeteg első van ebben az évben, igen.
3: Csordanyom, kulturális fesztivál. Miért? Miért most? Miért így?
4: Abból a szempontból első alkalommal, hogy ezen a település részen még nem volt ilyen jellegű program. Az elmúlt években azért a faluban volt a Szabadsinak nevű rendezvény. Ez gyakorlatilag annak a hasonlása lesz, hiszen ugyanúgy porták nyílnak meg, és ugyanúgy a fő cél a hagyományőrzés.
3: Hagyományőrzés. Nézzük meg akkor, hogy milyen szempontból, mert annyi programot találtatok ki, hogy rengeteg minden van, és nekem már itt pont mondtam adáson kívül is, hogy már több anyuka az óvodában jelezte, hogy már hallották, hogy lesz ez a fesztivál, és nagyon érdekli őket, mert hogy kisgyerekes családokat is gondolom vártok, de hogy már reggel 7 órakor elkezdődnek a programok?
4: Igen, reggel 7 órakor érkeznek az árusok, a vendéglátósok kitelepüléssel, és gyakorlatilag 8 órakor nyílnak meg azok a porták, amelyeken várjuk a rendezvényre érkezőket, és igazából itt most a délelőttnek, illetve az egész napnak a fő vendégei a gyermekek, a családos szülők, illetve a gyermekes családok, hiszen úgy alakítottuk ki a programot, hogy számukra ez kedvező és érdekes legyen.
0: Egyébként tényleg érdemes korán kelni, mert hogy konkrétan reggel 7 órakor már a graffiti verseny elkezdődik ugye a Z-generációsok számára, vagy Z-generáció udvara, így írjátok ugye a plakáton.
4: Igen, a graffiti versennyel fogunk kezdeni, 6 nevező van, akik előzetesen jelentkeznek, és gyakorlatilag 4-5 órás, nem, én sem gondoltam volna, 4-5 óra alatt fognak elkészülni ezek a művek, amelynek a témája a Csordanyom.
3: Mit fognak összegrafitizni, csak hogy mindenki nyugodjon meg, hogy nem az autóját, vagy a házát?
4: Igen, ilyen fa felületeket kértek, kétmintes felületet kap minden versenyző, és ebben kell megálmodni azt, hogy hogyan lehet a múltat a jelennel egy kicsit összemosni.
3: Na, ha már itt tartunk, akkor felmerem tenni ezt a kérdést, mert lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit érdekel. Csordanyom, mi az a Csordanyom? Erről mesélj már egy kicsit.
4: Ugye az az utcának, illetve ennek a település résznek a régi neve, uh-huh. a jelenlegi új iskola, és annak a környéke volt a valamikori legelő. És itt a faluban élők leginkább állattartással foglalkoztak, és a csorda itt járt ki.
3: Aha, na, ezt tudtad?
0: Is tudjuk.
3: Na, ma is tanultunk akkor valamit, igen. De aztán azt látjuk, hogy lesz különböző foglalkozás gyerekeknek, csak például Móni nénivel, szerintem Kovalcsik Mónikát itt talán senkinek nem kell bemutatni. Régi gépjármű kiállítás, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hát adódik egyébként itt az utcában a Szabó Malomnak a különböző alkalmat. Mi fog majd történni?
4: A Szabó Malom Park programját áthoztuk Tóth Pál udvarába, ez lett az udvarnak a neve, és itt a a buzától egészen a kenyérig, ezt a folyamatot fogjuk bemutatni, hogy hogyan készül a kenyér, és miből, milyen folyamaton megy keresztül, és a Szabó Malom át fog települni ide a Tóth Pál udvarába, és itt fogja bemutatni a Malomnak a múltját, jelenét, illetve sütés bemutató lesz, és a frissen sült kenyeret tudják majd a látogatók megkóstolni.
3: Szerintem a gyerekeknek mindenképpen új információk lesznek, de megkockáztatom, hogy még sok szülőnek, felnőttnek is, hogy
5: felnőttnek is,
3: hogy is kerül az asztalra az a bizonyos kenyér. Egyébként, ha már étel, mit lehet majd enni, inni az egész fesztivál alatt, illetve zajlottak versenyek, erről egy picit beszéljünk, hogy van-e, aminek már lejárt a határideje, van-e, amire még lehet jelentkezni, meg milyen jellegű versenyek ezek?
4: Lesz egy szépségverseny, ezzel indul a nap, ennek a jelentkezési határideje az lezárult, és egy kicsit át is alakult, hiszen áthoztuk a versenyt erre a napra, úgyhogy a délelőttel fog eltelni a nagy színpad és környékén, a Becz udvarban lesz felállítva egy nagy színpad, és annak a környezetében lesz maga a verseny, illetve a mai napon lesz egy utcadekor verseny, amelyre családok, egyéni és csoportok fognak jönni, és egy kicsit ünnepi díszbe öltöztetik az utcának ezt a részét.
5: Ja, itt kifejezetten akkor ilyen őszi dekorra lehet számítani, és gondolom akkor, mivel ugye ez ma lesz, ez marad egész végig ugye a fesztivál idejére.
4: Igen, ez egész végig, és akkor vasárnap gondoltuk, hogy majd le fogjuk bontani, úgyhogy ebben 3-4 napban tudják megnézni a látogatók.
3: Na nézzük, mi lesz még Jack Spenolt interaktív gyerekműsor, ugye utána lesz a gyerek szépségversenynek az eredmény hirdetése, és akkor mi lesz délután, mert hogy tulajdonképpen egész napos lesz maga a program. Azt látom, hogy 18 óráig reggel 8-tól DJ Mandra nem fog unatkozni. Hát de nem. Mi lesz még?
4: Igen, tehát a Z-generáció udvara az, ahol a zárusok, a vendéglátósok fel fognak felvonulni, illetve itt lesz a nagy színpad. A kertbarátoknak van egy saját udvara, ott pedig egy ilyen régi mester ünnepe jelleggel lesznek foglalkozások, és lesz egy vendéglátós udvar, ahol pedig hívtunk egy zenészt, úgy hívják, hogy Julianus, ő fogja ott a jó hangulatot biztosítani az egész nap folyamán. Ebben az udvarban a kertbarátok fognak főzni bográcsételeket, és a többi helyszínen pedig a hagyományos fesztiváli vendéglátósok fogják biztosítani a finomságokat.
5: De hát készültek, látom, a gyerekeknek ugye csillámtetoválással, arcfestéssel, hajfonással, meg hát ugye az ételekre még visszatérve ugye lesz a jó kis kürtös kalács, akár ugye lángos, csurros, tényleg.
3: Az ami spanyol,
5: finom.
3: Ugye? Azt hiszem, vagy emlékszem, hogy az egy spanyol édesség. Meg hát szerintem nem nagyon telik el nagy Szigetszentmiklósi rendezvény a Napraforgók néptánc csoport nélkül, illetve az Ádám Jenő általános iskola és alapfokú művészeti iskola musical csoportjának is lesz műsora.
4: Igen, azt a nevet adtuk ennek a blokknak, hogy Mustra, ebben vonultatjuk föl ugye ezeket a fellépőket, és még fellép az Őszi Rózsa nyugdíjas klubnak a Vidám fiúk, illetve a Nefeles néptárs csoportja, és valóban, ahogy mondtad, a Napraforgók fogják a teljes repertoárjukat bemutatni.
3: Látunk egy plakátot korábban, ami arról szól, hogy önkénteseket kerestek, milyen jellegűeket, és kerestek-e még?
4: Igen, folyamatosan várjuk a segítőket, hiszen nagyon sok feladat van, és hát elsősorban ugye a lebonyolításban kérünk segítséget, ugye, hogy a mai napon a dekorációs versenyre is elég sokan jelentkeztek, így arra a napra is a forgalom irányításba, illetve a egyéb ilyen kisebb-nagyobb dolgokban várjuk még a segítőket.
5: És azt is tegyük hozzá, hogy lesz tombola is, amit szerintem mindenki nagyon vár, meg nagyon szeretnek az emberek.
4: Igen, itt alapvetően akik eljönnek árulni, vagy vendéglátást biztosítják, senkitől nem kértünk semmit, csak egy kis tombolát, és ezekből fog összeállni, 43 ilyen jelentkezünk van, és ebből fog összeállni egy kis tombola a nap végére.
3: De jó. Amúgy annyira jó kis ötletes plakátokat csináltatok, ráadásul így mindenhez külön.
5: És jól átlátható egyébként.
3: Abszolút, igen. Ugye ez a helyszín a Petőfi utca Szigetszent Miklóson. Egy picit beszéljünk arról, hogy mettől, meddig, mennyire fogja majd ez október 3-án befolyásolni ott a közlekedést, lesz-e segítség esetleg, mint a polgárőrökbe segítenek-e, hogy fog ez zajlani?
4: Ugye úgy próbáltuk kialakítani magát a programokat, hogy a közúti forgalmat ne zavarjuk, sem a járdán, sem az úttesten, és bárhol meg lehet parkolni az utcában, illetve a környező utcákban biztosítjuk a parkolást. Mindenhol ott lesznek a kertbarát tagok, akik a parkolást fogják segíteni, és ezen kívül azt gondolom, hogy az udvarokon belül fog kialakulni a jó hangulat.
3: Úgy fogalmaztál, hogy a kertbarátkör tagjai, segítői, aki, nem tudom, van-e ilyen még, de aki esetleg nem hallott a Kossuth kertbarátkörről, hányan vagytok, mit lehet rólatok tudni, egy pár mondatban mesélj, kérlek.
4: Ugye,
3: erről.
4: Most már 54 éves az az egyesület. Alapvetően az egyik legrégebb ilyen kulturális csoport, amely még működik, és még életben van.
3: Gondolom, nem voltál az alapítók között.
4: Nem, igen. Én vagyok a harmadik elnök ennek a közösségnek, és gyakorlatilag egy ilyen 50-60 fő az, aki még aktívan tag, és segítik a munkánkat. Számos ilyen hagyományozó programokat szervezünk, de elsősorban itt ugye a fő cél az, hogy a Szigetszentmiklóson a kertműveléssel, a kertészettel foglalkozók egy kicsit összejöjjenek, és ápolják a hagyományokat, továbbadják a fiataloknak azt a tudást, ami bennük van, és ez a nap is erről szól, hogy a kertbarát udvarban is lehet majd egyrészt szakmai tanácsokat kérni, másrészt pedig beszélgetni.
3: Tök jó. Még arról nem esett szó, hogy minden program, nyilván a kürtös kalács meg a csúrosz nem, de hogy alapvetően ingyenesek ezek a programok?
4: Azok a programok, amelyeket mi biztosítunk, azok ingyenesek, és ugye akik ebből élnek, vagy vendéglátással foglalkoznak, vagy bármilyen olyan gyermekprogramokat szerveznek, azok ott pedig fizetősek lesznek. A hordóvasút az, ami ingyenes, ugye az összes gyermekprogramok, illetve a kertbarátok fognak még egy kis meglepetésre készülni a gyermekeknek.
3: Első Csordanyom kulturális fesztivál tehát, október 3-án is én ránéztem a naptára, és most döbbentem rá, hogy ez bizony most hétvégén
5: ez
3: van,
5: ez a hétvége,
3: szombaton
5: igen,
3: konkrétan, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ne hagyjátok ki, egész nap színes programokkal várnak benneteket, majd itt a plakátokat, amik erről szólnak, megosztjuk itt a videó alatt, hogy tudjatok ti is szemezgetni. Tóth Benőnek, a Szigetszentmiklósi Kossuth kert barátkör elnökének, az első Csordanyom kulturális fesztivál szervezőjének pedig nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük. Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
7: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
6: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
7: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
6: Fontos előadáson vettek részt a fiatalok a Gyerebeházban. Szeptember 25-én a nemiség volt a téma a Dunaharasztin található ifjúsági központban. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, hogy az alkalom vendége dr. Komoróci Barás szülésznőgyógyász volt, aki egy kötetlen beszélgetés keretében válaszolta a jelenlévők kérdéseire. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a Gyerebeház önkéntesei folyamatosan igyekeznek a kamaszok számára hasznos oktató jellegű programokat szervezni.
8: Rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzet, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik. A Gyerebeház és a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek, akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét.
5: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra, őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
9: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
9: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Be.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süssfel napot, az ébresztő műsorunkat. Jelenleg azt írja az Útinform, hogy lassulás, torlódás van az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Herceghalomtól az M0-as autóútig sokan kerülnek az 1-es főúton is, így ott is torlódásra kell készülni. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 16-os kilométernél a műszaki hibás személyautót már elvitték, viszont több mint 6 kilométeres a torlódás. Itt a reggeli erős forgalomban lassan oszlik fel sajnos a dugó. Az M5-ös autópályán a főváros felé Újhartyántól az M0-as autóútig az elválasztósáv növényzetét kaszálják. Vigyázzatok az ott dolgozókra, és köszönjük szépen a munkájukat. Illetve ne felejtjétek, hogy továbbra is még Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca között egyirányú a Losonci utca irányába. Ezzel párhuzamosan pedig munkavégzés zajlik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében is. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani, nem megszokásból vezessetek. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 4 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és minden nézőnknek is. A Facebook oldalunkon már láthatjátok ki a vendégünk, és most már élőben közvetítjük, tehát videós formában is a beszélgetést. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Azért elárulom szóban is, hogy Perticsné Kácsor Andrát, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjét, tehát a mi országgyűlési képviselőnket köszöntjük itt a stúdióban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
0: A beszélgetésünk aktualitása apropója pedig, hogy gőzerővel zajlott, és még zajlik is a különböző fogadó órák, amelyeket Andrea tart. Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk most is a beszélgetésben. És hát ahogy itt előzetesen már esett róla szó mikrofonon kívül, úgy tűnik, hogy erre igen nagy igény van, mert hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek már. Nyilván mindjárt átbeszéljük, hogy milyen témákkal kapcsolatban, de hogy ez a tapasztalat, hogy akkor erre szükség is van, hogy négy szem közt akár privátban a lakókkal úgy beszélgetni.
4: Igen, én úgy tapasztaltam, hogy nagy az igény. Mind a négy településen tartottam fogadóórákat. Korábban ugye jellemzően a pultoknál lehetett velem találkozni, és ott is lehetett keresni. Egyébként szeptember hónapban is több alkalommal pultoztunk a Sziget tagokkal, de volt igény arra is, hogy négy szem közti beszélgetésekre keríthessünk sort, és ezt kezdtük meg szeptemberben is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hiszen ilyenre itt a környéken kevésbé volt lehetőség, és folytatni is fogjuk.
3: És milyen típusú kérdésekkel fordultak hozzád leginkább a vendégek?
4: Nagyon sokrétű kérdések voltak, természetesen településitől függően is. Egyébként nagyon sokan önkormányzati kérdésekkel fordulnak hozzánk, amiben természetesen kevésbé van hatáskörünk. Itt próbálunk abban segíteni, hogy mégis hova fordulhat az illető, kit keressen, illetve ha olyan önkormányzati problémáról van szó, akkor azt én is viszem tovább a polgármesterekkel való egyeztetésekre.
0: Ugye a négy település, Sziget-Szent Miklós, Szigethalom, Dunaharaszti és Halásztelek. Ugye igen, erről a négy településről beszélünk. Igen. Tehát akkor azt tapasztaltad, hogy sokszor nem annyira tudják még esetleg a lakók, mert hogy miért is tudnák, nincs ebben annyi tapasztalatuk, hogy mi az, ami az országgyűlési képviselő feladata, és mi az, ami az önkormányzat hatásköre.
4: Igen, ebben vannak kérdések szerintem. Sokan annak örülnek, hogy egyáltalán valahova el tudnak jutni, és valahol el tudják mondani a problémáikat, hiszen nem mindenhol tartanak fogadóórákat az egyéni képviselők, hiszen ne felejtsük el, hogy az önkormányzati testületekben nem csak listáról, hanem jutnak be a képviselők, hanem a városokban területileg egyéni képviselőket is választunk, és mivel van, ahol igen, de valahol nem tartanak ilyen egyedi fogadóórákat, szerintem úgy voltak az állampolgárok, hogy örülnek, hogy valahova tudnak fordulni.
3: Ugye ezekre előzetesen mindig szükséges regisztrálni, azt ugye említetted, hogy majd ugye ez folytatódni fog.
0: Hát konkrétan az oldaladon kint is van, hogy október 7-e szerda, Sziget-Szent Miklós délután 3 és 5 óra között, tehát akkor, ahogy Betty is mondta, erre előzetesen szükséges időpontot foglalni?
4: Igen, van a Facebook oldalunkon, amikor ezt meghirdetjük, ott van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témából szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk. Így kevésbé kell várakozni, nem kell ott két órát ülni, hogy vajon sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra. Ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Sziget-Szent Miklóson, mert nem volt elegendő az az idő, amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóssal.
5: Na, akkor nézzünk konkrét témákat. Dunaharasztiban például a közudak állapotáról is kérdezték a lakók, de egy nagyon fontos téma a Bube. Október 3-ai, 4-ei terheléses teszt üzemével kapcsolatban is sokan kérdeztek, ugye ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ez eléggé aktuális, hiszen ez most hétvégén van. Mi fog pontosan történni, és mire hívnád fel az ott lakók, ott közlekedők figyelmét?
4: Igen, ahogy tudjuk, ugye ott a személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a TÜV jelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését, úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. 160-as sebességgel fognak közlekedni a szerelvények, tehát még egyszer a csúcsidőnek megfelelő sűrűséggel. Tehát sokkal gyakrabban fognak elhaladni a szerelvények, természetesen ezek még utasokat nem szállítanak, de egy ilyen teljes mintázatot szeretnének tesztelni a kivitelezők, és itt megnézni, hogy minden rendben van-e, és ezek után születhet meg a döntés, hogy ha valami van, akkor még azt esetleg javítani kell, ha pedig minden rendben van, akkor mikor indulhat meg valójában a személyi forgalom. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek, és a gyalogosoknak is, hogy nézzenek körül, hiszen sokkal gyakrabban fognak érkezni a szerelvények, és nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy ne használják a menekülő ajtókat, amik ugyan nem zárhatók, hiszen pont arra vannak, hogyha bármi történik a sineken, akkor onnan kijuthassanak az utasok, a vasúti dolgozók, tehát az nem zárható, de ne használják, mert az nem arra van, és a szerelvények nem tudnak megállni, hogyha ott hirtelen kilépnek eléjük. Egyébként egyeztettünk a polgárőrséggel is, hogy ők is ezen a hétvégén fokozottan figyeljenek, és segítsenek mindenkinek a tájékozódásban, hogy tényleg ezeket az ajtókat ne használják a lakosok.
5: Erről ugye beszéltünk az előbbi mikrofonon kívül, hogy például Dunaharasztin, ugye ott ráadásul pont szombaton

0: de ha a környéken mások is hallgatják, és Dunavarsány, Kiskunlac század, de egészen le a déli határig, erre figyelni
1: tehát
0: kell,
1: akkor ez a teljes
0: pályát és a teljes vonalat érinti.
2: És akkor megtörténik ez a teszt, azt lehet már tudni, hogy ezután mikor indulhat be a személyforgalom?
0: Erre nem tudok még jelenleg válaszolni, természetesen nagyon sok minden függ attól, hogy sikerül ez a hétvége.
2: Maradjunk még egy picit a közlekedésnél. Ígéretet tettem egy anyukának az óvodánkban, Szigetszent Miklóson, hogy beszélünk erről, hiszen tapasztalja ő is, de több csoportban is olvassuk, hogy Szigetszent Miklóson, hát itt most konkrétan a Bucka busz, amúgy a Volán busz, szóval kapcsolatban azért vannak kritikák. Egészen pontosan az édesanyja nekem azt mondta, hogy már többször sajnos belefutott abba, hogy kimaradt, vagy nem állt meg a busz, és taxit kellett hívnia, hogy bejusson a gyerekével az óvodába, ő pedig a munkahelyére, de úgy tudjuk, hogy felvetted a kapcsolatot, tudsz erről a problémáról, felvetted a kapcsolatot az érintettekkel.
0: Igen, igen, nagyon sajnálatos, hogy ez megtörténhetett. Tudjuk, hogy itt a Bucka buszok nagyon különleges buszok, nem igazán van még ilyen típus Magyarországon forgalomba, ez természetesen a Buckának a közlekedési
2: különlegessége.
0: Igen. És azon, amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal, most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre, ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
1: Igen, egyébként pont Nagy Jánosnak, ugye Szigetszent Miklós város polgármesterének is volt egy posztja, illetve talán kommentált pont egy édesanyja bejegyzése alá, hogy Szegedről is hoztak fel ugye buszokat, de hogy megoldódóban van majd ez a probléma.
0: Igen, igen, ezt azonnal, tehát ez az első nap, ahogy jött ez a probléma, azonnal felvettük a Volánnal a kapcsolatot, és ők már akkor ígéretet tettek, hogy átcsoportosítanak Szegedről buszokat.
2: És maradjunk még egy közlekedési témánál, ha már erről volt szó, hogy szerelvények beszerzése és egyéb a hív, mert hogy ugye az is nyilván sokakat érint, erről már korábban egyébként beszélgettünk, hogy égető, vagy hát hogy fogalmazzak, tehát itt lenne az ideje, a 24. órában vagyunk e tekintetben is, hogy a hív szerelvényeket
1: Igen.
0: Abszolút, ez a munka elkezdődött. A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre, tehát ez a folyamat is zajlik, nem véletlenül állítottuk föl ugye az Országos Közlekedés Szervezőt, illetve a Magyar Flotta vonat ZRT-t, ami a beszerzést hivatott lesz szolgálni. Az MFB-ben a megfelelő program keretében ezt a zsebet már kialakították, és ennek a föltökésítése is már zajlik, úgyhogy egy ROSZKO modell keretében a járműbeszerzések elindulnak. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid, a mai európai jármű igények nagyon magasak, hiszen mindenhol igyekeznek a közösségi közlekedésnek ezt a szegmensét erősíteni, ezért nagy a kereslet, és természetesen a különböző gyártási folyamatok, biztonsági ellenőrzések miatt ezek évek, mire ezek az első szerelvények megérkeznek, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek. Tehát az, hogy mikor érkezik, ezt még a későbbiekben derül ki, de a beszerzés elindul. A másik része természetesen az pedig a pályakorszerűsítés. Itt is a Baross Gábor program keretében 235 milliárd forintos támogatást ítélt erre a vonalra meg a kormányzat. Ez IKOP forrás keretében fog érkezni, és ez a teljes pályarekonstrukciót, mindenhol a két sávnak a kialakítását jelenti. Természetesen, ahogy a járművek is ugye akadálymentesek lesznek, így a peronok és a megállóknak a felújítása is ennek a programnak a keretében megvalósul, és egy új járműtelep is megépítésre fog kerülni. Itt is zajlanak az előkészítési.
1: És akkor ez mind érinti ugye a

0: H6-os, a H7-es, illetve a H5-ös vonalat
1: így van,
0: is, tehát mind a hármat.
1: H7, ez a három vonalat érinti, ez a forrás, amit mondtam, ez a H6, H7-es vonalnak a forrás igénye, ha jól emlékszem, és a H6-os vonal Ráckevédtől a Közvágó hídig. A Közvágó hídtól a esetleges Kálvin téri bevezetésig ebben a ciklusban a tervezési munkák tudnak megindulni, hiszen ott még a tervek nem tartanak ott, hogy erre bármilyen forrást lássanak kivitelezésre allokálni. Ott az a lényeg, hogy most meginduljanak és elkészüljenek az előzetes tervek, hogy aztán a következő 7 éves ciklusban esetlegesen ezt a lépést is meg tudjuk már tenni.
2: Most közben eszembe jutott, hogy az viszont jó hír, bár az inkább a Bube projekttel kapcsolatos, hogy Dunaharasztiról a fővárosba éjszakai buszjáratok is megindultak.
1: Így van, ami szerintem nagyon-nagyon nagy előrelépés, hogy minden így településünk éjszakai buszjáratokkal már elérhető. Ugye a Sziget-Szent Miklóson eddig Cseperről Lakihegyig jött ki ez éjszakai járat, ez most végigmegy itt a belvárosi részeken, és Dunaharasztin addig fog működni ez a busz, éjszakai buszjárat, amíg a Bube el nem indul, ott utána a Bube veszi át az éjszakai járatnak a szerepét, de Halásztelek és Sziget-Halom sem lesz elérhetetlen éjszaka, hiszen minden nap 0 óra 20 perckor indul Kelenföldről egy buszjárat, ami érinti Halásztelket, Sziget-Halmot és Tökölt, és a hétvégén pedig még egy járatot indítanak 1 óra 20 perckor éjszaka. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első lépés azt megtettük azért, hogy ne csak nappal, hanem éjjel is elérhető legyen az agglomeráció, ami egyébként szerintem nagy hiányossága volt a térségnek, hiszen a nagyon-nagyon sok fiatal lakik itt, ugye tudjuk, hogy nagyon sokan költöztek ide, és a fiatalok, a gyerekeink megnőttek, és
2: szeretnénk biztonságban tenni őket, hogy biztonságban.
0: Hát igen, és ugye a Közvágó hídról az utolsó hév, az talán 23 óra néhány perckor már elindult, és nem volt későbbi megoldás, hogy jussanak haza.
2: Picit maradjunk még a jó hírek hullámán, mert hogy Sziget-Szent Miklóson járt nem is olyan régen Gajdos László, a Magyarország élő környezetért felelős minisztere, és egy díjat adott át a Sziget-Szent Miklósi gimnáziumnak, a Batthyány gimnáziumnak a 9. évfolyamos tanulóinak.
1: Igen, nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen közösségi összefogás történt itt a településen. Tudjuk, hogy az olajszennyezés milyen károkat okozott a tanösvénynél. 2000 négyzetméteren pusztult el az úszóláb.
2: 2020-ban, igen, sajnos.
1: 2020-ban, igen, és ez egy fantasztikus kezdeményezés, amit az iskola pedagógusai indítottak, és gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatás, az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennesznek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg, és fel is kerestem én is az iskolát, és nagyon örömömre szolgál, hogy a térségünk egy ilyen kezdeményezés élére tudott állni.
2: Igen, nálunk is itt volt az iskola igazgatónője, és nyilván büszkén számolt mindenről be. Szűkös az időnk, de a végére még nem szeretnénk kihagyni, hogy úgy tudjuk, hogy többen a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatban is érdeklődtek nyilván. Tudtál tájékoztatni a hozzád fordulókat ebben a kérdésben?
1: Igen, az elmúlt egy hónapban nagyon-nagyon sok megkeresést kaptam az NVVH felállítása kapcsán, hiszen azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb vállalásunk a közéletnek a megtisztítása. És nagyon-nagyon sokan érdeklődnek ennek a működéséről, hogy hogy áll föl a szervezet, milyen jogosultságai vannak, hogy lehet ide jelentkezni, tehát milyen ügyeket fog vizsgálni, ugye a héten ez már kiderült, hogy mi az az első 4 ügy, amit magához von az MVVH, és azt gondolom, hogy ezek is nagyon fontos mérföldkövei a mi vállalásainknak, hogy ezek az első lépések már megvalósultak.
2: És akkor, ahogy említettük, október 7-én szerdán újra van lehetőség fogadóórára 15 és 17 óra között Sziget-Szent Miklóson. Perticsné Kácsor Andrea közösségi oldalán megtaláltok minden fontos információt ezzel és minden mással, amiről beszéltünk kapcsolatban, és akkor itt a végére még egyszer hétvégén nagyon óvatosan, ugye, a vonatok vonalán.
1: A Bube vonalán nagyon óvatosan közlekedjen, és különös figyelmet fordítsanak az áthaladáskor.
2: Nagyon szépen köszönjük Perticsné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjének a beszélgetést, további jó munkát kívánunk.
1: Köszönöm szépen viszont.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Engedj a csábításnak.
8: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
7: Wow, Aqualand.
8: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
9: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
8: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
9: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Gábor Dénes Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Kivégeztek két férfit Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők négy tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Felülvizsgálják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket. Erről állapodott meg a legnagyobb tech cégekkel az amerikai elnök. Donald Trump az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és a SpaceX vezetőjével írta alá a megegyezést, amelyben az érintettek vállalták a belső önellenőrzések kialakítását. A múlt héten az ENSZ biztonsági tanácsában a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok vezetői nemzetközi együttműködést sürgettek a technológia biztonságos fejlesztésére. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők.
10: Időjárás.
11: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
10: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
10: és Somogyi Bettel.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban, korábban már elhangzott országgyűlési képviselőnktől, de most nem győzzük mi sem hangsúlyozni a hétvégéig, hogy október 3-án, illetve 4-én teljes terheléses teszt lesz a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Magyarán ez azt jelenti, hogy a hétvégén a teljes vonalon, tehát Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsányt is érinti, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán a nappali csúcsidőre tervezett menetrend szerint akár 160 km/h sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok. Ez azt jelenti, hogy Dunaharasztinál például a piacra érkezők nagyon vigyázzanak, mert sok vonat és nagy sebességgel gyorsan fog majd haladni, természetesen utasok nélkül, de mondjuk ez, aki áthalad mondjuk egy átjáron, neki szinte teljesen mindegy, úgyhogy óvatosan, és adjátok tovább a hírt. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométer között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom, és a torlódás továbbra is 3 kilométeres. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: 2 perce járunk 4:10 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Így most már 4:10 körül merünk arról beszélni, hogy mi történik például középiskolákban. Hogy öltözködnek a fiatalok?
3: Sőt, ez mert általános iskola.
0: Általános iskola? Ja, még jobb, igen. Jézus Mária. Mert hogy úgyse hallják, viszont a szülők, akikhez meg szólunk, bár egyébként már sok esetben nyilván nem a szülő, hanem tényleg a gyerek az érintett ebben. Na de a lényeg az, hogy arról fogunk mi most beszélgetni, hogy egy ugyan Veszprém megyei Zirci általános, ja valóban általános iskola, te jó ég, iskoláról van szó, de szerintem egyébként akár térségi iskolákban is aktuális lehet, és hát fontos téma. Egyébként. Meg hát időnként szoktunk amúgy erről beszélni, hogy hogyan öltözködnek a gyerekek. Hát egyébként szerintem főként lányok, tehát hogy most itt azért
3: igen,
0: inkább a lányok.
3: Igen, szerintem is kevésbé a fiúkra érvényes ez a dolog.
0: Igen, és hogy tulajdonképpen arról szól, hogy hát nagyon szépen van megfogalmazva, hogy kissé szabadosan öltözködnek a diákok, ezért egy Zirci általános iskola javasolja a pántos és a haspóló, a smink és műköröm tiltását. És ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, mert hát a mai világban már szerintem pedagógusnak lenni már csak azért sem egyszerű feladat, mert szinte semmihez nincs már jogod. Tehát amíg pár 10 évvel ezelőtt simán belefért egy pofon, ami egyébként nem mondom, hogy jó volt, tehát hogy nehogy valaki félreértse, de ma már nem, hogy egy pofon nem fér bele, de ha már annyit mondasz a gyereknek, hogy uram, bocsánat, már mit tudom én, vegyél már fel egy normális pólót, ne olyat, amivel mindenet kín van, már mennek sokszor esetben a szülők, hogy ha nekem nem mondja meg a pedagógus, hogy a gyerek milyen ruhában legyen, ezt viszi tovább ugye a gyerek, és akkor innentől jön az, hogy a gyerek azt hiszi, hogy mindenhez is joga van, de hogy azért valljuk már be, hogy az, hogy egy iskolában normálisan felöltözzünk, annak valahogy alapnak kéne lenni, nem? Tehát, hogy ne lógjon ki a
3: hát
0: diáknak semmi.
3: Igen. Nálunk nem lehetett általános iskolában. Jó, mondjuk nekem 5-től református lett az az általános iskola, előtte teljesen szimpla önkormányzati iskola volt, és akkor utána közben az egyházhoz került, és nekünk valóban nem, tehát hogy, de akkor még más világ is volt, nem lehetett semmilyen körömfestés, na hát smink az főleg nem, tehát ilyen 13-14 évesen, de mondjuk nem is volt nagyon divat szerintem ez a haspóló sem, vagy ezek a mondjuk a pántos felső, hát szerintem olyat egyébként hordtunk. De az megint más, hogyha úgy ránézel valakire, és oké, lehet, hogy pántos felső van azon az adott 13-14 éves lányon, vagy lehet, hogy még kisebben, de mondjuk nincs kifestve a kör, mert nincs egy halom smink rajta, meg ilyen-olyan hosszú műköröm, akkor úgy szerintem azért az nem annyira vészes, csak így ezeknek az együttes hatása. Most már azért én is néha látok az utcán ilyen, hát végülis tini lányokat, de nem tudom eldönteni, hogy ők már hány évesek lehetnek, mert azért van erős mink, azért a ruhájuk, a hajuk, a hajfestés, tehát nálunk egyébként még az sem nagyon volt engedélyezett. Én emlékszem, annyira vártam a 8. végét, mert akkor nagyon szerettem volna ilyen, akkor így a melír nagyon trendi volt, hogy valahogy kicsit úgy bemelíroztassam a hajamat, és tényleg az volt a kitétele, anya is mondta otthon, jó, hát mielőtt elkezded a középiskolát, mert hogy ott már nyilván ezek a dolgok, egy-egy apró ilyen dolog azért az lehetett.
0: Egyébként az, amit most mondasz, szerintem ez a normál, hogy is mondjam, ilyen ideológiai életnek az alapja, hogy például valamire várni, tehát hogy nem az van, hogy most kitalálja a 10 éves gyerek, hogy én ma be akarom festeni a hajam, meg műkörmöt akarok, és kér egy időpontot is megvan, hanem hogy kivárja az ember azt, hogy hú, már de várom, hogy végre azért legyen nyári szünet, hogy tudjam festeni a hajam, és akkor eljön a nyári szünet, tehát hogy ez a várakozás, ez a nem mindent azonnal megkapni. Ez megint egy másik kérdés, de szerintem ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy megfelelő értékrendje, ezt a szót kerestem, nem az ideológiát, értékrendje alakuljon ki egy embernek. Már pedig sajnos a mai világ nagyon úgy zajlik, hogy mindent most azonnal megkap az ember. Na de visszatérve ahhoz, hogy az, hogy egy általános iskolában szerencsétlen pedagógusoknak azt kell külön kérni, hogy a felsőtestet takaró póló ing legyen a gyereken, ráadásul úgy, hogy a fehér nemű ne legyen látható, kerülendő a pántos és a haspóló. Tehát, hogy általános iskolában ezt ki kell emelni, hogy olyan ruha legyen a gyerekemen, hogy a fehér nemű ne látszódjon ki. Tessék! Mert hogy most ugye...
3: Hát nálunk nem ez volt. Igen.
0: Ugye az is mostanában, nem tudom, látsz-e ilyet divat, hogy így a bugyinak a pántja az így fölfelé van húzva, és így kilóg a nadrágból. Na most ilyet én legutoljára Britney Spears-en láttam körülbelül akinek azért úgy a videoklipjében elfogadható, de az, hogy egy harmadikos gyerekbe ülj. Tehát, hogy elképesztő. És azt írják egyébként a nevelők, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a világ változik, és nem lehet a mai gyerekeket iskolaköpenybe bújtatni, mint a mi korosztályunkat, viszont a jó ízlésnek is van határa. Egyébként én lehet, hogy szigorú vagyok, meg nem tudom, de én megmondom őszintén, hogy én, bocsánat, hogy ezt mondom, egyébként én abszolút nem gondolom magam konzervatívnak. Jól vagy? Hogy eltűntél?
3: Ja, itt vagyok, jó. Igen.
0: Azt hittem, csak köhögsz valamit, nem, vagy nem. Jó. Jó van. Szóval csak egyszer csak azt láttam, hogy Betty feje így eltűnt, meg köhönytett egyetlen, amit élőadásban megfullad.
3: Nem.
0: Szóval, hogy én azt gondolom, hogy szerintem lehet kérni az iskolában azt, hogy legyen egy olyan jellegű, nem is uniformis, de hogy hosszú nadrág, olyan póló, amiből igen, nincs abszolút. Kinta, mert egyébként én hozzáteszem, én még azt is elfogadnám, lehetséges, hogy valami egységes dolog. Tudom, hogy ez mondjuk itthon annyira
3: nem
0: divat.
3: Hát ugye Amerikában szokott lenni, ott van is egyébként.
0: De
3: igen,
0: tudod
3: ez
0: ugye, hogy ez miért van? Tehát, hogy annak is az az üzenete, hogy bár mondjuk
3: hát
0: az
3: egy... Hát ezek a társadalombeli különbségek úgy ne jöjjenek igen. annyira ki. Nyilván ez így is valahol kijön.
0: Valahol kijön, mert az ékszere, a szemüvege, a kiegészítő.
3: 16 éves kortól sokszor ők maguk is kocsival járnak, és akkor ennek ilyen autója van, annak olyan autója van, tehát mindenhogy kijön ez, de valahogy azért így próbálják ezzel talán ott csillapítani. Hát ott más
0: igen,
3: rendszer van
0: más
3: azért.
0: Rendszer van, persze. Egyébként egyelőre még csak megemlítik, és javasolja az iskola, de azt mondják, hogy nem szeretnék a házi rendet túlszabályozni, de hogyha ez a szabados, kirívó életkornak nem megfelelő megjelenés továbbra is erőteljes lesz, az iskola szabályozni fogja az elvárásokat. És tudod, hogy mit mondok? És megint ezt mondom, és nem leszek sokaknak valószínűleg szimpatikus.
3: Ja, hogy jogos? Egyébként jogos?
0: Nem az, hanem hogy általános iskolában könyörgöm, ez itt a szülők, bocsánat, tényleg egyébként én nem akarom mindig a szülőket igen. hibáztatni, és itt nem arról van szó, hogy azt mondja mondjuk a szülő, hogy hát én megmondtam a gyerekemnek, hogy nem veheti azt fel, de hát mégis felveszi, ez nem ott kezdődik. Tehát ez sok szülő
3: hát
0: nem...
3: El kell vele beszélgetni,
0: meg sok
3: igen.
0: szülő nem annyira látja szerintem át, hogy ez nem akkor kezdődik már, az már késő, amikor
3: hát
0: a gyerek már úgy...
3: Kezdeni,
0: meg az óvodába, hát meg megbeszélni, hogy beszélgetni arról, hogy mi a fehér nemű szabály, hogy nem mutogatjuk a fehér nemünket másoknak, még úgysem, hogy hogy nem attól legyen már menő, hogy kilóg a tangád már, bocsánat. Tehát, hogy mert nekem az a megfogalmazás egy nagyon érdekes, és tényleg ma már konkrétan kell így fogalmazni, mert kijátsszák a rendszert, hogy olyan szoknya, illetve nadrág viselése, melynek nagy része ruhaanyag. Tehát, hogy konkrétan ez van leírva, mert tudod, lehet, hogy valaki ilyen hálós valamit fölvesz, és akkor azt mondja, hogy hát van rajtam valami. Hát,
3: ez amúgy nagyon durva, nem tudom, mondom, nálunk ez nagyon máshogy volt, tehát én emlékszem, én is azt vártam, mert azt itt pont írják is, hogy a piercing tiltva van, hát még nyilván jó. Egyébként nekem a piercing volt még ilyen, amit így vártam. Semmi nagyon extrém piercingre nem kell gondolni, csak én nagyon szerettem volna egy ilyen mini orr piercinget.
0: Hát csak ami... egy melbimbo piercingje van meg, itt-ott amott szurkálta, nem, de hogy is.
3: És emlékszem, hogy ott is azt mondták a szüleim, mivel az tényleg egy nagyon pici, én egy nagyon pici kis követ akartam, ami a mai napig nekem megvan, én nagyon szeretem, és akkor 15 voltam, én már hát évvesztes voltam, tehát én már betöltöttem a 15-öt, és akkor ezt megengedték a szüleim, de ez akkor volt, amikor elballagtam 8-ból, és akkor, mert hogy A gimibe azért ez lehetett ilyen szolidan, de egyébként ott se engedélyeztek meg ilyen nagyon extrém dolgokat, de ott én jobban lettem pont egy lányjal, aki mondta, hogy neki volt már például 8. simán műkörme. Az ő általános iskolájukba ezt megengedték. Uh-huh. És jó, de egyébként például nem, tehát hogy ez nyilván azért iskola válogatja.
4: Meg tudod, megint a megfogalmazás, műköröm és műköröm között is van különbség.
3: Hát van szolid abból is. Nyilván,
4: meg a méret, tehát hát, hogy nem másik. Tudom, hogy lehet, hogy már az kéne, hogy tényleg nem tudom, 1 centis műköröm még belefér, de 5 centis már nem, mert amivel itt a cikket illusztrálták, hát az a köröm, az nem csak gyereknek, de az felnőttnek is életveszély, hogyha tényleg valaki így meg. Meg én tényleg nem tudom megérteni, hogy szülő hogy engedheti meg, vagy lehet, hogy ő csinálja neki, mert éppen körmös a szüleje, a szülő, nem tudom. Egyébként hozzáteszem, hogy a piercing például...
3: Ott is van, attól függ, hogy éppen mi. Tehát
4: igen,
3: piercing.
4: De azt akarom mondani, hogy egy ilyen nagy köröm, meg egy piercing, na, szóval tegyük tisztába, hogy amikor a gyerek az iskolában van, akkor az ott lévő felnőttek, a pedagógusok felelősek érte. Na most, ha van egy olyan piercingje, amivel felakad, beakad, hát megüti, mondjuk, leszakad,
3: vagy tornaórán.
4: Igen, pontosan. Vagy olyan körme van, amivel konkrétan életveszély bármit, egy labdát megfogni, és a gyerek ott megsérül, akkor az bizonyos szempontból, most jogilag én nem látom át, de az az iskola felelőssége. És azt hagyd döntse már el az iskola, igen, hogy miért vállal a felelősséget, és
3: abszolút,
4: miért nem.
3: Igen.
4: Tehát, hogy én is például, ha most tegyük fel, vigyázok egy gyerekre, de azon a gyereken van valami olyan dolog, bármi, most mondok valami butaságot, nem tudom, nincs rajta bugyi és felfázik, az hagyna az én felelősségem,
3: hát
4: legyen
3: persze.
4: Már. Tehát, hogy
3: igen,
4: azért
3: igen.
4: Ez összetett kérdés.
3: Hát igen, az is más, aki felnőttként dönt úgy, hogy neki ilyen körme van, mert valószínűleg ő már nem fog kosarazni a tornaórákon, mert hogy nem.
4: Ha meg felnőttként már a te dolgod, tehát, hogy rontod el az életedet, de hát gyerekként, igen. Amikor még a felelősség tényleg azért a felnőtté egyrészt. Másrészt szerintem nagyon átestünk itt a ló túloldalára ezzel a szabadsággal,
3: nagyon.
4: Hogy itt mindent lehet, nincsenek következmények. Szerintem az, hogy az iskolában vannak alapvető szabályok, például az, hogy öltözködj, szerintem ennek annyira alapvetőnek kéne lennie, hogy nem is kéne erről beszélnünk. De valóban hát azért pedagógusok nyilatkoznak arról, hogy meg tudnánk lepődni.
3: Hát
4: hogy...
3: abszolút egyébként. Most megint eszembe jutott a született feleségekből no. Egyrészt, de ugye a született feleség ugye az a sorozat, amelyik mindig sokszor tényleg ilyen hétköznapi dolgokkal foglalkozik, amikor a Gabrielnek, talán neki az unoka húga oda költözik egy évadra hozzájuk, hát ő picit nagyobb, mint az általános iskolás, 17 éves, jól kinéző fiatal lány, és csak úgy elköszön, van a jelenet, elköszön tőlük a konyhába, és mondta, hogy megy, szalad az iskola buszod, és akkor a Gabriel megállítja, hogy állj meg kisasszony, vedd le a pulóveredet. Uh-huh. Mert tudta, hogy egy ilyen semmit takaró top van tulajdonképpen alatta, mert hogy ő is volt fiatal.
4: Aha.
3: Utána kitúrta a másik felsőt, ami egy váltó felső lett volna, a lánynak a táskájából, és akkor nyilván ez egy ilyen vicces jelenet volt, de egyébként meg pont erre hívta fel a figyelmet, hogy mondta, hogy na akkor kisasszony, mars átöltözni. És akkor így néznek, igen, így a család többi tagjai, hogy hát ezt hogy szúrta ki, és akkor mondta, hogy hát ő is volt fiatal, de hogy hát így nem ment el az iskolába.
4: Hát
3: hogy,
4: igen.
3: Na igen, de hogy nehéz ő kérdés. Kiszúrta ezt, nem is szülőként, de akkor ők voltak a gondviselői egyébként ott a lánynak. Úgyhogy,
4: hozzáteszem, igen, hogy lehet, hogy sok szülő azt mondja, hogy neki nincs kedve harcolni a gyerekével, hát már pedig sajnos szükséges, és én igaz, hogy még csak 5 éves a kislányom, de én egyelőre azt látom, hogy az, hogy vannak keretek, az, hogy vannak szabályok, az, hogy anya-apa figyel rám, az amúgy neki kell. Tehát bármennyire is mondjuk hisztizik, igen, valami miatt, de ugyanakkor biztonságot jelent neki, hogy jó anya meg apa figyel rám. És tényleg durva, hogy én azt gondoltam elsőre, hogy ez a cikk legalább középiskolásokról szól, de nem, általános
3: hát
4: iskolában is.
3: Iskola, igen.
4: Hát kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogy melyik táborba tartoztok. Ez a engedjük már meg a gyereknek, hogy azt vegyen fel, amit akar, legyen szó 5 centis műkörömről, vagy olyan topról, amiből mindenek kint van, vagy azért legyen már egy határ, és akkor azt mondjuk, hogy annyira durva, hogy már itt tartunk, hogy centikkel kell méregetni, hogy akkor ez a póló még belefér, meg hát, hogy amit mondtam, igen, hogy le kell írni, hogy is írták, hogy ruha anyagból legyen, ami fedi a testét. Tehát, hogy Úristen, hol tartunk? Na, mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, de a Facebook oldalunkon is tudtok nekünk írni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosítástól szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
10: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
9: Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatásra jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
11: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken és pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kérelmek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényel ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
9: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget Szent Miklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi Díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirot Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiáltó a Városi Galériában.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

0: terapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: Katy Perry énekelt nekünk itt a Lakihegy Rádióban, most pedig a legfrissebb közlekedési információkat mondjuk nektek. Október 1-jéig egyirányú marad a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között, a Losonci utca irányában Sziget-Szent Miklóson. Egyébként csak mondom, hogy ez holnap, tehát hogy október 1-je már holnap van, úgyhogy olyan sokáig nem is kell várni erre, azt hiszem, ugye? Igen, jól látom. Oké, szóval az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsákutcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében is munkavégzés zajlik. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Aztán készülőben van majd erről egy posztunk, nem sokára a Lakihegy Rádió Facebook oldalán megosztjuk, amit Perticsné Kácsor Andrea térségünk országgyűlési képviselője is bejelentett, hogy a hétvégén, 3-án, 4-én a Bube teljes vonalán, tehát Dunaharasztit is érinti, vagy éppen Taksony-Dunavarsányt, 160 km/h sebességgel haladnak majd át a vonatok, igen sűrűn ezen az útvonalon, mert hogy tesztüzem kezdődik, úgyhogy nagyon óvatosan Dunaharasztin a piacnál például. Nem megszokásból közlekedjetek se gyalog, se kerékpárral, se autóval. Nagyon fontos, bízunk benne, hogy majd polgárőrök is segítik arra felé a közlekedést. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mizse térségében is 1-2 kilométeres lassulás, torlódás tapasztalható, aki teheti ezen az útvonalon, inkább kerülje el az 5-ös főút felé. Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk 3:40 után. Szép napot kívánunk mindenkinek. Bizony, szeptember utolsó napja, betét bőszen bólogatott nekem, hogy nem vagyok eltévedve. Én mindig bajban vagyok.
3: Október 1-je van.
0: Köszi. Mert mindig bajban vagyok, hogy melyik hónap 30-áig tart, melyik 31-ig, van-e olyan, ami csak 29-ig, fogalmam nincs a mai napig. És tudom, hogy régen mutogatta nekem valami, aki,
3: nekem
0: hogyha így az
3: iskolában a kezedet, ott, igen, ugye, ott mutogatta. Igen,
0: de mit mutogatnak ott, hogy akkor ami kiállítson a készfejednél, hát akkor az 30, vagy a, nem értem, valaki ezt magyarázza.
3: Hát ez a, igen, mert hogy 4 hónap van, ami 30 napos, de nyilván tudod, hogy melyik az a 4, igen, de egyébként van egy ilyen mondóka, vagy legalábbis nekünk annak idején egy ilyen mondókát is mondtak hozzá. A aha, szeptembert ezt valahogy mindig tudtam, hogy 30 napos.
0: Uh-huh. Hát nekem fogalmam sincs, de az október az 31?
3: Az 31, igen, uh-huh, igen, igen, igen, uh-huh, igen, az
0: jó. Van egy pár olyan dolog a világon és az életben, amit nagyon ciki, hogy nem tudok, de nem tudom, és ez az egyik, hogy melyik hónap meddig tart, hány napos, fogalmam nincs. Na, de a lényeg az, hogy egyébként holnap október 1-je van, és hát itt a térségünkben is egyébként meg szerintem

0: beszéltünk múlt héten Taksonyban, ezen így a hétvégén lesz, de az mondjuk egy picit más, ez konkrétan ugye ehhez az országos akcióhoz csatlakozik. Szigetszent Miklóson október 17-én lesz, ha jól látom, bár egyébként nem, mert már előbb is, 13-án is lesz itt azért a szigetszentmiklos.hu-n, külön ott van, hogy melyik utcákat érinti, hogy lehet egyébként ugye csatlakozni is.
1: Igen, október 12 és 18 között, tehát hogy több napon keresztül lehet, nem csak egy napon zajlik az önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció 7. A programnak nyilván a célja az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása. Nem tudom, egyébként van erről bármiféle statisztika, hogy ez mennyire szorítja valóban vissza. Hát ugye mi más lenne ennek a mértékegysége, mint sem az, hogy mondjuk ha évről évre egyre kemesebb szemetet szednénk össze, ez akkor azt jelezné, igen, hogy van ennek létjogosultsága, hogy tényleg betartják, de sajnos egyébként nem. Amúgy a szemétszedéshez szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják, illetve jelentkezni előzetesen kell a teszed@szigetszentmiklos.hu e-mail címen. A jelentkezés során azt kérik, hogy adja meg mindenki a nevét, a telefonszámát, illetve hát, hogy melyik helyszínen szeretne részt venni. Egyébként, ahogy látom, az alább felsorolt helyszínek közül jelöljenek meg 3 olyan helyszín, ahol részt tudnának venni a szemétszedésen.
0: Igen, mert itt vannak a választható helyszínek.
1: Igen, és gondolom akkor, hogy a szervezők döntik el, hogy akkor kit hova osztanak be, mert az, hogy mondjuk az egyik utcában vannak 100-an, a másik utcában meg csak, mit tudom én, 5-en.
0: Hát annak mondjuk nem sok értelme van, igen. Ugye az nagy részt tényleg egyébként 17-ei az időpont, ami Szigetszent Miklóst érinti, és akkor egy 13-ai van, de egyébként ugye ez egy akcióhét.
1: Ja, igen, úgy igen,
0: alapvetően,
1: igen.
0: Csak itt Miklóst inkább ez a 13-a, meg ugye a 17-e érinti.
1: Igen, Ond utca, Bánk, Bán utca, Sarok az egyik találkozóhely, ez lesz a 13-ai, de ott van az Üdülősor, a Csépi út, a Horgász utca, a Lugas utca. Hát szóval bőven van alkalom, hogy hol csatlakozzatok akár a szemétszedéshez, és nyilván, ahogy említettük, ugye a kesztyűt, zsákot biztosítják, de hogy természetesen azért óvatosan, mert éppen tegnap volt, hogy kim voltunk a Buckatónál, a kislányommal meg a férjemmel, és akkor én tökre örültem neki, hogy a kislányom leült így a homokba konkrétan, és a homokot dobálva játszott, mármint, hogy nem más dobál, csak így azt játszotta, hogy feldobja a homokot, és megpróbálja elkapni. Én örültem neki, nyugodtan legyen koszos, legalább tényleg
0: hát
1: olyan
0: játszik,
1: dolgot,
0: igen.
1: Hát játszik magyarán, na de aztán szólt, hogy anya, egy üvegszilánk, és jaj, mondom, ne, tehát nem állíci, de hát van természetesen, úgyhogy óvatosan mindenki, aki szedi a szemetet, és hát nyilván a legjobb az lenne tényleg, hogyha eljutnánk végre oda, hogy ugye itt arról van szó például, hogy az illegális hulladék lerakásnak a visszaszorítása lenne az egyik cél, amellett, hogy nyilván a szemetelésnek a visszaszorítása is, de hogy azért valljuk be, még a mai napig nagyon sokan nem tudom, ilyen erdőszélére rakják meg. Hát ott vannak, tudod, de arról is már sokat beszéltünk, ezek a ruhagyűjtő konténerek, hogy ott is akörül mi szokott
0: és
1: lenni.
0: Néha talán volt pont a napokban egy poszt valamelyik Szigetszent Miklós ilyen ruhagyűjtő konténernél, hogy teljesen szét volt megint dobálva ott a ruha körülötte.
1: Hát, nem,
0: szóval így nehéz, mert nem tudod ugye beletenni, viszont amint már ott szét van dobálva, hát most az is most azzal már mit csinálsz, tehát hogy igen, azért ez így elég rossz. Én rendszeresen összeszedem, ugye én a Csépi úton lakom, azért az elég forgalmas gyalogos szempontból is, ugye előttünk most már van járda egy ideje, az tök jó. De hogy nem telik el úgy hét, hogy én egy-két cigicsikket ne szedjek össze ott előttünk. Hát én ott teljesen ki vagyok. Én össze szoktam szedni, de hát nem, mindig van, tehát hogy így egy-egyet így elvétve is szállok ki a kocsiból, és már így rosszul leszek, hogy már megint ott egy cigicsik. És hát nyilván nem mit dobjuk el, tehát hogy így...
1: Ezt már többször elmondtam, lehet, hogy már unalmas lesz, csak hogy azok, akik szemetelnek, nyilván nem gondolnak ebbe bele, de hogy mit gondolnának, ha belegondolnának, hogy az, amit ők eldobnak, legyen az egy cigicsik, hogy annak nem lesz következménye, vagy hogy úgy van
0: hát
1: vele, hogy...
0: Valószínű, igen.
1: De hogy úgy nem lesz következménye, mert sajnos nincs számára hát következmény, de hogy amit te magad után eldobsz, hogy az így hova kerül? Tehát, hogy az majd így magától így elpárolog?
0: Hát
1: vagy
0: ezen gondolkozom én is, hogy nem értem,
1: lehet,
0: hogy...
1: Főnököm is ezen szokott gondolkozni, mikor nem mosogatok el magam után, és szól, hogy így mit gondolok, majd valaki más fog helyettem elmosogatni, szóval ilyen szempontból én is néha trehány vagyok, de aztán elmosogatok, vagy
0: hát
1: én, vagy te helyettem.
0: Azért. Jó,
1: de azért a szemetelés az más.
0: Csoki papírt is találok, oké, azt nem minden héten, de hogy azért így előfordul, és így, de miért?
1: Tőlem meg szoktak kérdezni a kislányom, hogy de anya, miért nem a kukába dobják meg, de anya, miért? Tudod, mit szoktam neki szegénykémnek mondani, hogy biztos oda dobták

0: csak kifújta a szél. Tehát, hogy nem akarom elvenni a kis ártatlan kis lényétől azt a hitet, hogy az emberek jók, és akkor ezt szoktam kitalálni.
1: Lehet, hogy te jól csinálod, én nem, mert én ezen már annyira mérges vagyok, hogy hát megmondom őszintén, hogy én meg szoktam mondani, hogy hát de, vannak buta emberek, akik bizony nem dobják be a kukába, és hogy nekik meg kéne tanulni. Uh-huh. Szóval én egy picit hát erősebben szoktam
0: reálisabban
1: fogalmazni,
0: igen.
1: Mert hogy az igazság, hogy sajnos igen, nem tudom, ezt valahogy már akkor annyira mérges vagyok így erre az egészre, hogy nem tudom már ezt valahogy nekik szebben megfogalmazni. Persze. Mert hogy ez így van, de múltkor akár egyébként ugyanígy a Csépi úton mentem pont, akkor autóval, és kidobta előttem a cigi csikket valaki az autóból. Most nem pont elénk, hanem úgy egyébként az út közepére, és így akkor is gondolkoztam,
0: hú,
1: hogy...
0: Hú, én akkor nagyon szívesen visszadobnám neki, így visszapöccinteném.
1: Igen, de bárhol lehet, tehát ezt nem kell itt a térségünkben gondolni. Ilyet én nyilván láttam már autópályától kezdve bárhol, tehát hogy azért ez így elég megszokott sajnos.
0: Annyira néha ilyenekről fantáziálok, képzeld el, hogy így megállunk, és oda megyek megkérdezni, hogy szerinted azt ki fogja összeszedni. Egy és olyan igen. Kíváncsi vagyok a fejükre az embereknek, de hát ez nem történt még meg. Valószínűleg majd meg, tudod, én ilyen házsártos öregasszony leszek, így ki fogok ülni, nézni, hogy ki mikor csinál ilyet, és oda menni, de aztán semmi nem fog történni. Tehát ismersz, hogy meg akarom változtatni az embereket, aztán mindig rájövök egy komment, vagy bármi után, hogy teljesen felesleges,
1: hát igen,
0: mert
1: nagyon,
0: nem
1: nagyon
0: is az én dolgom, meg az, aki szerint ez normális, az attól, mert megkérdezem tőle, hogy
1: hát
0: szerinted attól nem fog, sőt, engem küld. Melegebb éghajlatra.
1: Igen, és ezért is szívják a cigit, és akkor jó, értem, hogy nem akarják elvinni a következő kukáig, na de hát, hogy fogja, és bárhova eldobja.
0: Uh-huh, igen, érdekes.
1: Hát igen.
0: Na mindegy, hát ha teszed, jó, a lényeg az, hogy szedjük össze a szemetet magunk után.
1: Lehet
0: akkor
1: jelentkezni.
0: De erre meg lehet, igen, meg sajnos itt mások után is. 4 perc múlva 10 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Petro Karesz érkezik hozzátok, délután egy kis változás lesz, mert hogy Szami, ugye? Mi pedig holnap a megszokott időben. Legyen szép napotok!
1: Sziasztok!

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklós@autocarma.hu-n.
4: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
5: közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Ma délután 4 óráig Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság téri körforgalomban melegaszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található hév aluljárót is, amelyet lezárnak. Továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. Dolgoznak az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében. A 16-os és 13-as kilométer között karbantartási munkát végeznek, emiatt a külső sávot lezárták. Két sávon halad még a forgalom, de a belső sávot is le fogják zárni, így aki teheti, kerülje el az M0-ás ezen szakaszát. Folyamatosan lehet haladni a Gerinc úton, de élénk még a forgalom a gyártelepi hévátjárónál. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton is, és az 51-esen nincs fennakadás Dunavarsány, Majosháza és Áborka mellett sem. Jó utat mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek szeptember utolsó napján. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig a következő 5 órában Petró Karesz. Nem sokára a mai évfordulókkal megyünk tovább, és szó lesz majd természetesen most is a legfrissebb programajánlatokról, illetve dél és 1 óra között beszélünk majd arról, hogy védett erdők védelméért kiáltanak a zöld szervezetek. A filmes hírek között pedig szó lesz majd arról, hogy Brendan Fraser új szerepben tűnt fel Rick O'Connellként a Múmia 4 forgatásán. Töltsétek velem a következő 5

Szeptember 30-a van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. A mai napon pedig a jeromosok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. 26 év óta a helyi önkormányzatok napja a mai Magyarországon. 165 évvel ezelőtt ezen a napon született ifja William Wrigley, a rágógumi király. William Wrigley 10 éves korától dolgozott apja szappan főzdéjében, 13 évesen pedig már önállóan ügynökölt szerte az országban a szappanokkal. 29 éves korában unokatestvérével közösen alapítottak egy céget, először hagyományosan szappant gyártottak, később áttértek a sütőporra. Wrigley ösztönös reklámszakember volt, termékeit azzal tette vonzóvá, hogy különböző kis ajándékokat csomagolt melléjük. Hamar kiderült, hogy az ajándék rágógumi érdekesebb, mint maga a sütőpor, így a cég profilt váltott. 1910-től kezdve hosszú évekig Wrigley fodormentás rágógumija volt a legnépszerűbb rágó Amerikában, ami főként a rengeteg hatékony reklámnak volt köszönhető. Wrigley egy ízben például ingyen mintát küldött minden amerikai telefon előfizetőnek, de volt, hogy másfél kilométer hosszú hirdető táblán vagy promóciós körúton mutatta be rágója nélkülözhetetlen utitárs. A hatékony reklámról azt tartotta, tömören mond és minél többször. Számítása pedig bevált. Halálakor 1932-ben 34 millió dollárt hagyott örököseire. Innen folytatjuk nem sokára a további

Itt a Telelőben szeptember 30-án továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. 66 évvel ezelőtt először mutatták be a Flintstones-t, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Az ABC amerikai TV csatorna adta. A film alkotói William Hanna és Joseph Barbara, a történet pedig egy őskori család életét mutatja be. Összesen 166, egyenként 25 perces epizód készült. A rajzfilmek magyar szövegét Romhányi József írta, a szöveg szemben az eredetivel végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt. Állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. 29. szülinapját ünnepli ma a holland autóversenyző, minden idők legfiatalabb Forma 1 futamgyőztese, az első holland győztes Max Verstappen. 235 évvel ezelőtt először mutatták be Mozart Varázsfuvola című operáját. 125 évvel ezelőtt Franciaországban kötelezővé tették a rendszám táblát minden járművön, amely a 30 km/h sebességet képes elérni. 13 évvel ezelőtt, 2013-ban ezen a napon bezárt a budapesti Vidámpark. 17 éve Budapesten átadták a Megyeri hidat, és végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli szülinapját a francia színésznő Marion Cotillard. Isten éltessen minden ünnepeltet. A következő fél órában folytatjuk, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek és programajánlatok.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydinnye. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydinnye a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpontfoglalást október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank PIK Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó szigetszentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az MB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esettenre homasztok, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben. Hazaküldtem Moses Davenportot, a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezon rajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzésmunka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos eddig nem biztos, hogy megérkezik.
8: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Két előadást is tart Dunavarsányban dr. Zaher Gábor. Az érdeklődőket október 2-án, pénteken 15, illetve 18 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A délutáni beszélgetés témája az alkohol és gyógyszerfüggőség mellett a digitális túlfogyasztás, este pedig az orvos legújabb, az Én Mentőszolgálatom című könyvével ismerkedhet meg a közönség. Mindkét alkalom felnőtteknek szól, az első előadás viszont a 10 éves fiatalokat is szeretné megszólítani. Jegyek a Művelődési Házban kaphatók nyitvatartási időben. További tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy különleges spirituális előadás lesz Dunaharasztin. A településre látogatók a halál utáni lét legfontosabb kérdéseire kaphatnak választ. Október 2-án, pénteken este 6 órakor dr. Pressing Lajos érkezik a József Attila Művelődési Házba. A buddhista tanító a tibeti kultúra és a buddhizmus világába kalauzolja el a közönséget. A résztvevők emellett a tibeti halottaskönyv történetével és a köztes lét stádiumaival is megismerkedhetnek. A jegyvételről további tudnivalók a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Van itt még egy évforduló, amelyet nem említettem nektek az előző fél órában. 22 év óta ugyanis a népmese napja a mai Magyarországon. Ezen a napon minden népmesét szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi felé. A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére ünnepeljük. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnepnapnak pedig Benedek Elek születésnapját jelölték ki. Benedek Elek Kisbaconon született 1859. szeptember 30-án, neves újságíró volt, de leginkább mint nagy mesemondót ismerjük. Sokat foglalkozott az ifjúsági irodalommal, a népköltészettel és a népnyelvvel, valamint a közoktatás kérdéseivel. Volt országgyűlési képviselő, szerkesztett újságot és könyveket. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. Mint mesemondó, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt. Ezek voltak a legfontosabb évfordulók, hamarosan pedig Szigetszentmiklósi forgalomkorlátozással kapcsolatban hozok nektek friss információkat.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, közlekedési infókkal folytatjuk. Október 1-jéig, tehát holnapig egyirányú maradt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, mégpedig a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsákutcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Munkavégzés zajlik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen marad fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A közlekedőknek érdemes a csomópontok környezetében hosszabb menetidővel számolni, és fokozottan figyelni a kihelyezett ideiglenes jelzéseket. És ma 16 óráig Sziget-Szent Miklóson az ifjúságtéri körforgalomban melegaszfaltos kátyúzási munkát végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni, a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az ifjúság téren található Hév aluljárót is, amelyet lezártak, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárták. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete az Alkotás utcán keresztül megközelíthető.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig válogatunk majd az aktuális térségi programajánlatok közül.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első tízben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt üggyel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az Útinform szerint dolgoznak az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében. A 15-ös és a 14-es kilométer között megszűnt a sávzárás, de a 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Lassú haladásra számíthattok a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton is az M0-ás közelében, valamint Szigetszent Miklóson a Kántor úton. A Gerinc úton nem látok fennakadást, ugyanakkor a Gyártelepi Hévátjárónál még élénk forgalomra kell számítanotok. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás a Csépi úton és a Petőfi utcában is. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton zavartalan a közlekedés. Nincs fennakadás továbbá Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem az 51-esen. A térkép szerint folyamatos a haladás a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton is. Csepelen pedig a Tellerede út és a Kossuth-Lajos utca is jól járható, de a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli temető közelében élénk a forgalom. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Szeptember 30-án a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Hamarosan pedig térségi programajánlatokat hallhattok majd. Figyeljetek és töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Minden évben október 1-én tartják az idősek világnapját. Az időseket érintő kérdésekre történő figyelemfelkeltéssel ünneplik. 2019-ben világszerte 703 millió 65 évnél idősebb személy élt. A következő évtizedekben az idősek száma világszerte növekedni fog, és 2050-re eléri a 1,5 milliárd főt. Sziget-Szent Miklóson pedig várnak szeretettel mindenkit a Városi Idősek Napjára, október 1-én délután 5 órára az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termébe. Itt ünnepi köszöntőt mond Nagy János, Sziget-Szent Miklós polgármestere, és ünnepi beszédet mond Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője. A műsorban közreműködnek a Város Nyugdíjas Klubjainak művészeti csoportjai. Ha további információra vagytok kíváncsiak a rendezvénnyel kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Városi Idősek Napja alkalmából tartott esemény tehát október 1-én délután 5 órakor kezdődik majd a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangversenyében.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Várt titeket a Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub november 8-án este 6 órától a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az est címe Beck Grecsó, szeretet vesző béke. A Beck Grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó ember számvetése múlttal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek, megvannak-e még a régi remények, hitek. Mit jelent találkozni a bennünk élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után, itt az új Beck Grecsó premier, a szeretet vesző béke. Közösen írt prózák, dalok, versek, 6 képben. Az új előadás szellemi, vagyis inkább lelki folytatása az előzőnek, de egy valamit konkrétan tovább visz. Ez is folyamatosan változik, alakul majd, amíg el nem jut egy alkotói végpontig. További információt az estről a sárgaház.com oldalon olvashattok. A Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub tehát november 8-án este 6 órakor kezdődik majd Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A Város Első Embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
6: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszent Miklóson.
5: Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
6: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
5: Elindult az utcabizalmi rendszer Taksonyban. Új utcabizalmi rendszert indított el Taksony nagyközség önkormányzata, amelynek célja, hogy a közvetlenebbé és hatékonyabbá tegye a kapcsolatot a lakosság és az önkormányzat között. A települést összesen 12 területre osztották, amelyekhez utcabizalmi képviselőket jelöltek ki. Az ő segítségükkel a helyi észrevételek, javaslatok és problémák gyorsabban juthatnak el az illetékesekhez. A lakosok emellett QR kódon keresztül is bejelenthetik észrevételeiket a lakossági ötlet és probléma bejelentő űrlapon. A kód megtalálható a Taksonyi Hírharang aktuális számában, a település honlapján, az utcabizalmi menüpontban, valamint az utcabizalmi képviselők lakcímén elhelyezett postaládákon. Azok számára pedig, akik nem szeretnék az online felületet használni, továbbra is lehetőség van arra, hogy észrevételeiket a kihelyezett postaládákba juttassák el.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amely megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dudavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd Zaher Gábor előadása Zaher 3.0 az Én Mentő Szolgálatom címmel. Dr. Zaher Gábor neve a legtöbbek számára összefort a sürgősségi ellátással, a toxikológiával és a közéleti szereplésekkel. A Mindennapi Mérgeink és a Mindennapi Függőségeink című kötetek után jelent meg az Én Mentő Szolgálatom című könyve. Ennek kapcsán zajlik majd beszélgetés az Országos Mentőszolgálatnál eltöltött időről, az 1980-as évek elejétől a rendszerváltáson és az ezredfordulón át egészen a mai napig. Az interaktív rendezvény keretein belül lehetőség lesz kérdéseket is feltenni, melyekre akár már előre is fel lehet készülni. A találkozót elsősorban felnőttek részére ajánlják. Ez lesz tehát Zaher Gábor az Én Mentőszolgálatom című beszélgetős estje Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, mégpedig október 2-án pénteken este 6 órától. További információt az intézmény közösségi oldalán, illetve az esemény közösségi oldalán találhattok.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban október 21-én szerdán este 6:30-tól kezdődik majd a Derű mágiája címmel Soma Mamagésa estje. Derű, de jó kis szó ez. Ahogy az előadó fogalmaz, ebben a szóban ott van a belső béke és elégedettség állapota, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Jó ideje életcélomul tűztem ki, hogy derűs idős ember szeretnék lenni, olyan, akiből mindvégig árad az élet és ember szeretet, az életöröm, vagyis aki élvezi az életét. Az előadás témája, hogy hogy lehet ide eljutni, főleg most, amikor a világ omlik össze és ez óriási feszültségeket generál. Na ez érdekel engem. Átadom, amire így kezdő, derűs idősként, illetve önmagán sok éve dolgozó, tudatos emberként eddig rájöttem, és amit célul tűztem ki magam elé. Mert célkitűzések, célok nélkül biztos, hogy nem lehet napfényesen megöregedni, sőt, még élni sem. Igyekeztem minden szinten, síkon átadni azt az életszemléletet, illetve konkrét gyakorlatokat, technikákat, amik nekem már most segítettek, segítenek abban, hogy derűs legyek. Nem vagyok szakember, csak kíváncsi és szorgalmas, no meg már most derűs. Úgyhogy végül is kortól függetlenül mindazokat szeretettel várom, akiket érdekel a derű, az egészség és önmagunk ismerete, szeretete. Ez lesz tehát Soma Mamagésa estje Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban a Derű mágiája címmel október 21-én szerdán este 6:30-től.

0: Délben hír összefoglalóval megyünk tovább itt az FM 107 egészen. A következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy védett erdők védelméért kiáltanak a zöld szervezetek.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
8: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentése reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosból is. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
9: Időjárás.
10: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
8: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
11: Friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Ma 16 óráig Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság téri körforgalomban meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőrös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető utakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található Hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát és mindkét irányban lezárják. Információink szerint sűrű forgalomra kell most számítanotok a gyártelepi Hév átjárónál. Folyamatosan lehet haladni a Kántor úton és a Gerinc úton, illetve a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi és Fővárosi szakaszán. Az M0-ás déli szektorában mindkét irányban folyamatosan lehet haladni, és ugyanez a helyzet a második Rákóczi-Ferenc úton. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett pedig szintén jól járható az 51-es. Vezessetek türelmesen és nagyon óvatosan. Jó utat kívánok mindenkinek!
9: Lakihegy Rádió.
8: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
8: 0620 95 95 107.
11: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Ma szeptember 30-a van, én pedig Petró Karesz vagyok, és hamarosan arról beszélünk majd, hogy védett erdők védelméért kiáltanak a zöld szervezetek. Részletek hamarosan, töltsétek velem

0: they wanna know.
1: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Amíg a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők megfelelő kezelését biztosító intézményi és jogszabályi háttér létre nem jön, addig a 2026 májusában bejelentett átmeneti fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a zöld szervezetek a kormánytól, írták nyílt levelükben a zöld szervezetek. Az Erdőszeretet Szövetség, a Greenpeace Magyarország Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége és a WWF Magyarország Alapítvány közös közleményben emlékeztettek arra, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter néhány hónapja arról beszélt, az állami erdőgazdálkodás átalakítására van szükség, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az átállás szimbolikus eszközeként szeptember végi lejárattal 3 hónapos fakitermelési moratóriumot hirdetett. A moratórium ideje alatt azonban a védett erdők kezelését megformálandó intézményi átalakulásokat nem sikerült megfelelően megalapozni, miközben a fakitermelések októbertől a korlátozás hiányában nagy ütemben folyhatnak a védett területeken is. Hamarosan folytatjuk a témát itt a Lakihegy Rádióban.

helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Ahogy említettem néhány perccel ezelőtt, amíg a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők megfelelő kezelését biztosító intézményi és jogszabályi háttér létre nem jön, addig az idén májusban bejelentett átmeneti fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a zöld szervezetek a kormánytól. A nyílt levelet megfogalmazó zöld szervezetek szerint jelenleg nem látható transzparens ütemterv a védett és Natura 2000-es területeken kitermelt fatömeg érdemi csökkentésére, sem a legértékesebb erdőfoltok lehatárolására. Biztosítékot sem látnak arra, hogy ezekben az erdőkben a legszükségesebb természetvédelmi célú beavatkozásokat leszámítva ne történjen semmiféle fa használat. Azt írták, hogy a szociális tűzifa iránti igény teljes egészében kielégíthető a nem védett területek alacsony természetességű erdeiből. Az igények biztosítását könnyítené, ha a kormány segíteni a magánerdők tulajdonosait abban, hogy nagyobb szerepet vállaljanak ebben. A moratóriumot pedig a szervezetek szerint határozatlan időre kellene meghosszabbítani, ezt három dologgal indokolták. Kell idő, hogy megtörténjenek a szükséges intézményi átalakítások a most felálló minisztérium körül, le kell határolni a legértékesebb természeti élőhelyeket, amelyek károsodása akár évszázados károkkal is járhat, és az aszály okozta terheléstől is óvni kell az erdőket.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak, a cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogyha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltan@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művésztalálkozónak a Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirot Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diákönkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató készfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős letten feliratú tornazsákot kaptak ajándékba. Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pik Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Sziget-Szentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. Megverte idegenben a Pomáz gárdáját a Fémag Dunavarsány a Pest vármegyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító Varsányiak számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli félidő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlített, a 81. percben pedig Konc második találatával fordítani is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenád tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Dunaharasztin is izgalmas rendezvénnyel készülnek az idősek napja alkalmából. Az érdeklődők október 1-én csütörtök délután 2 órától regisztrálhatnak a József Attila Művelődési Házban. Az ünnepséget dr. Szalai László polgármester nyitja meg, ezután ajándékosztás és vendéglátás veszi kezdetét. A közönség először Leblanc Győző, Hol van az a nyár című operett és nosztalgia műsorát tekintheti meg, majd Molnár György, harmonika művész és koncertzenekara lép fel, Csonka András, illetve Gallusz Niki közreműködésével. Az estét Dudás Peti zárja, aki szenior karaokéval várja a vállalkozó kedvű szépkorúakat. További információk a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az idősek világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Művelődési Ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szigetben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és szeretném felhívni a Sziget-Szentmiklósiak figyelmét, hogy ma még tart a tüdőszűrés Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban dél és este 6 óra között. A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat, amely 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a díja 1700 forint. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A törvény által kötelezetteknek pedig a vizsgálat ingyenes. Fontos tudni, hogy panasz nélkül is lehetünk betegek, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Azt kérik, hogy a vizsgálatra mindenképp vigyétek magatokkal a személyi igazolványt, a TB kártyát, illetve hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást is. Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tehát ma még részt lehet venni tüdőszűrésen, mégpedig este 6 óráig. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt.

Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy ez a sárgaház.com oldalon olvasható, október 6-án és 7-én zajlik Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház tárgyaló termében a 17. Benedek Elekmese mondó verseny. A mesélni szerető gyerekeket várja az intézmény. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház gyermekkönyvtára Városi Mesemondó versenyt hirdet a Népmese napja tiszteletére. A versenyre Szigetszentmiklóson tanuló 6-14 év közötti diákok jelentkezhetnek. Választhatok egy kedvetekre való magyar népmesét vagy meserészletet, tanuljátok meg, jelentkezzetek az iskolátokban és nyerjétek meg az iskolai házi versenyt. Aztán pedig irány a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A meséket zsűri fogja értékelni több korcsoportban. Az előadásmódnak is vannak szabályai. A versenyen szabadon választott bármely magyar népmese gyűjtő által írt vagy gyűjtött könyvalakban megjelent magyar népmesét, meserészletet, regét, mondát lehet előadni. Az előadások időtartama kb. 3-5 perc legyen. A verseny díjazottjai pedig könyvjutalomban részesülnek. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A verseny tehát október 6-án és 7-én 14 órától zajlik a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A jelentkezési határidő október 1-e.

0: 13 órakor hír összefoglalót hallhattok itt az FM 107 egészen, hamarosan pedig hozom nektek az aktuális filmes híreket.
1: A Lucky Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt lehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentése reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson sűrű forgalomra számíthattok a Gerinc úton, de a térkép szerint a gyártelepi Hébát járónál folyamatos a haladás. Nincs fennakadás a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában sem. Holnapig egyirányú maradt Szigetszent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsák utcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Munkavégzés zajlik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, a Soroksári úton, Haraszti úton és a Grassalkovics úton, illetve Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett az 51-esen. További jó utat kívánok! Kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Filmes hírekkel folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban szeptember 30-án. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Például beszélünk majd arról, hogy Brendan Fraser új szerepben tűnt fel Rick O'Connellként a Múmia 4 forgatásán. Részletek hamarosan.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Múmia 4 forgatásáról záporoznak a fotók. Hétvégén már láttuk Rachel Weisz-t a forgatáson, most pedig Brendan Fraser is feltűnt Rick O'Connell szerepében. A legújabb forgatási fotókon a színész ezúttal nem lóháton vagy valamilyen ősi rom között látható, hanem egy egészen különleges jármű volánja mögött. Rick ugyanis úgy tűnik, hogy a kalandozás mellett a sebesség szerelmese is, és saját versenycsapata is van. A képek ráadásul arra utalnak, hogy az O'Connell házaspár az 50-es évek modern technológiájának kellős közepén találja magát. Brendan Fraser és Rachel Weisz visszatérése így egy teljesen új korszakba repítheti a franchise-t. A színész a Múmia 4 forgatásán ismét Rick O'Connell bőrébe bújt, és a friss fotók alapján a karakter ezúttal egészen másfajta kalandba keveredik. Fraser pályafutása során már rengeteg különböző szerepet és foglalkozást kipróbált. Játszott ősembert, tanárokat, profi baseballjátékost és még kanadai lovasrendőrt is. A Múmia filmekben pedig volt a francia idegen légió tagja, kalandor, kincsvadász, majd egy különc egyiptológus férje. A filmet egyébként a tervek szerint 2027. október 15-én mutatják majd be a mozikban.

A Delelőtt filmajánlóval folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszent Miklósi Nádasdi moziban ma 17 órától még megnézhetitek a Préri Farkas Visszavág című családi animációs kalandfilmet, amely 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Acme Megakoncern termékei állandóan cserben és helyben hagyják a Préri Farkast, miközben kitartóan próbálja becserkészni kengyelfutó gyalogkakukkot. Préri Farkas egyszer csak besokal és felkeresi az óriás plakátról mosolygó ügyvédet, akit azzal bíz meg, hogy képviselje őt az Acme elleni perben. A kilátástalan küzdelem során a Préri Farkas egy eddig ismeretlen oldalát ismerhetjük meg, és bekukkanthatunk a kulisszák mögé, a rajzfilm figurák irítlésre nem méltó életébe is. De a Nádasdy moziban megnézhetitek ma 19 órától a legújabb magyar vígjátékot, a Félrelépni szabad címűt, melynek főszereplői Hevesi László, Cakó Julianna és Bíró Panna Dominika, a film 16 éven aluliaknak nem ajánlott. További információért látogassatok el a nadasdyfilmszínház.hu oldalra. Kellemes mozizást kívánunk mindenkinek!

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Közösség, élmény, hagyomány.
6: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
6: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
5: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
6: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
5: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
6: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
5: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
6: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
5: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
6: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
5: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
7: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
10: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
12: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
11: Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
13: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
11: A játszóterek használatáról osztott meg közlemény Dunavarsány önkormányzata. Az elmúlt időszakban rendszeresen felejtenek kismotorokat, homokozó szetteket és labdákat a településen. A Sziget-Szentmiklósi járási hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő játszótérre bevitt eszközökre nem vonatkozik külön népegészségügyi előírás, ugyanakkor egyik sem jelenthet egészségügy vagy higiénés kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek értelmében a szennyezett, sérült vagy másokból kifogásolható állapotú játékok eltávolítása indokolt lehet. A lakosságot tehát arra kérik, hogy a gyermekek biztonsága érdekében ezeket ne tárolják tartósan a közterületeken, és legkésőbb október 8-áig vigyék haza. A határidő letelte után az otthagyott tárgyakat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Összegyűjti, majd két hét tárolást követően selejtezi. Facsemetéket rongáltak meg Sziget-Szentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Sziget-Szentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezetése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik.
10: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos felületein érhetők el. Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta Duo október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila Művelődési Házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amiben folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern popzene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk kápráztatják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádió. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod. Ez Budapest, baby, nem jó jó city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigén. Fújjad a füstöt a csókodon át.

éjszakát. Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Tom Cruise általában megmenti a világot. A Mission Impossible filmjei erről szólnak. Cruise mindent alárendel a lehetetlen küldetésnek. Már-már eszelős, de tudjuk, hogy ő a hős, aki dacolva a magasságokkal és a mélységekkel győzelmet arat, mi pedig nyugodtan kisétálhatunk a mozikból. Alejandro González Iñárritu szatírájában, a Diggerben azonban éppen az ellenkezőjét teszi mindennek, írja az IGN Hungary. A Diggerrel Tom Cruise nyilvánvalóan visszatér a trópusi viharban látott karakteréhez, mármint annak szellemiségéhez. Hiszen címszereplője Digger Rockwell nem éppen hős, sokkal inkább egy antihős, hanem gonosztevő. A sztárt alaposan megöregítették, és testileg is átalakították a szerephez. Rockwell egy milliárdos, akinek pénze és megavállalata által nagy hatalma van a világ felett, de egy valamire ő sem ügyel eléggé, a környezetvédelemre, elég csak az állatbőrből készült díszeire gondolni. Úgyhogy megindul a jég rohamos olvadása, jönnek a szökőárak, meg ilyenek, és lehet, hogy mindez egy világháborúvá, sőt atomháborúvá izzik Rockwell miatt. A Digger október 1-én kerül majd a hazai mozikba. You can say what you-

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Hagyaték című film előzetese arról árulkodik, hogy Guy Ritchie igazi sztárparádét hoz nekünk. Szép helyeket és kőkemény akciót is ígér az előzetes, olvasható az IGN Hungary. Az idén debütált Szürke Zóna után jövőre újabb nagy filmmel jelentkezik a Bluff, a Sherlock Holmes filmek és az úriemberek mögött álló Guy Ritchie, aki a Hagyaték című történetben csinál kőkemény gyilkológépet Benedict Cumberbatchből, és habár ezúttal egy sötétebb hangulatú thrillert kapunk egy kabzsi családdal a főszerepben, azért a humor sem marad ki belőle. Ahogy a sztárok sem, hiszen Cumberbatch mellett szerepelni fog még a filmben Anthony Hopkins, Rosamund Pike és Pip Torrens is, és már elérhető a film magyar szinkronos előzetese is, nem mellesleg. 2027. február 18-án pedig már a hazai mozikban is megtaláljátok Ritchie újdonságát. Ez lesz tehát a Hagyaték című film.

0: A legfrissebb filmes hírek után térségi hír összefoglalót hallhattok nem sokára itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig beszélünk majd a Nem Csak Jazz Club októberi alkalmáról is.
1: FM

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
8: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
7: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
8: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már belen lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
7: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezette a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
8: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
7: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Szigetszentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő Blues Duo olyat tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában. Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pék Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Szigetszentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az NB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esetten rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
0: Időjárás.
7: Csütörtökön napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkület. A maximum 22 és 26 fok között alakul. Pénteken derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő lesz mérsékelt széllel. A hajnali 1-12 fokról délutára 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Már is megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal. Az M0-ás déli szektora úgy tudjuk, hogy mindkét irányban jól járható, és nem kell fennakadásra készülnötök a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. Erős a forgalom a Gyártelepi Hévátjárónál, illetve a Kántor úton is. Ma 16 óráig Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság téri körforgalomban melegaszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőrös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található Hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárták. A térkép szerint nem kell komoly fennakadásra készülnötök Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem, emellett folyamatos még a haladás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, valamint az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. További jó utat kívánunk mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Szeptember 30-a van és a delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petróka lesz, és ahogy ígértem, hamarosan beszélünk majd a Sziget-Szent Miklósi Nem Csak Jazz Club októberi koncertjéről is. Töltsétek velem ezt az órát.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Októberben is vár titeket Sziget-Szent Miklóson a Nem Csak Jazz Club, mégpedig 16-án este 19:30-tól a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz Kívánság műsora zajlik majd ekkor. A Jazz Kívánság műsor a Sárik Péter trió fonogram díjas sikerprodukciója. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta előadásában. Miki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja majd a közönséget, mégpedig október 16-án este 19:30-tól Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek az októberi Nem Csak Jazz Clubhoz!

0: Dunában.
1: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Dunabarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban pedig legközelebb október 9-én, pénteken este 6 órától vár titeket a Társasjátékklub. Érdemes tudni, hogy a társasjátékok világa ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Például izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős partijátékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény Dunavarsányban, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társasjáték szerepel, így mindenki megtalálja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak titeket. Hogyha van otthon játékod, amit szívesen játszanál, de nincs hozzá társaság, akkor vidd magaddal bátran. A Dunavarsányi Társasjátékklub tehát legközelebb október 9-én, pénteken este 6 órára vár szeretettel mindenkit a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

0: térség kedvenc rádiója, Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
6: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszent Miklóson.
5: Elindult az utcabizalmi rendszer Taksonyban. Új utcabizalmi rendszert indított el Taksony Nagyközség önkormányzata, amelynek célja, hogy a közvetlenebb és hatékonyabbá tegye a kapcsolatot a lakosság és az önkormányzat között. A települést összesen 12 területre osztották, amelyekhez utcabizalmi képviselőket jelöltek ki. Az ő segítségükkel a helyi észrevételek, javaslatok és problémák gyorsabban juthatnak el az illetékesekhez. A lakosok emellett QR kódon keresztül is bejelenthetik észrevételeiket a lakossági ötlet és probléma bejelentő űrlapon. A kód megtalálható a Taksonyi Hírharang aktuális számában, a település honlapján, az utcabizalmi menüpontban, valamint az utcabizalmi képviselők lakcímén elhelyezett postaládákon. Azok számára pedig, akik nem szeretnék az online felületet használni, továbbra is lehetőség van arra, hogy észrevételeiket a kihelyezett postaládákba juttassák el. Fontos előadáson vettek részt a fiatalok a Gyerebeházban. Szeptember 25-én a nemiség volt a téma a Dunaharasztin található ifjúsági központban. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy az alkalom vendége dr. Komoróci Barázs szülésznőgyógyász volt, aki egy kötetlen beszélgetés keretében válaszolta a jelenlévők kérdéseire. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a Gyerebeház önkéntesei folyamatosan igyekeznek a kamaszok számára hasznos oktató jellegű programokat szervezni.
7: Rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzet, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik. A Gyerebeház és a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek, akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Dunaharasztin is izgalmas rendezvénnyel készülnek az idősek napja alkalmából. Az érdeklődők október 1-én csütörtök délután 2 órától regisztrálhatnak a József Attila Művelődési Házban. Az ünnepséget dr. Szalai László polgármester nyitja meg, ezután ajándékoztás és vendéglátás veszi kezdetét. A közönség először Leblanc Győző, Hol van az a nyár című operett és nosztalgia műsorát tekintheti meg, majd Molnár György, harmonika művész és koncertzenekara lép fel, Csonka András illetve Gallus Niki közreműködésével. Az estét Dudás Peti zárja, aki senior karaokéval várja a vállalkozó kedvű szépkorúakat. További információk a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az Idősek Világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Művelődési Ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. Két előadást is tart Dunavarsányban dr. Zaher Gábor. Az érdeklődőket október 2-án, pénteken 15, illetve 18 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A délutáni beszélgetés témája az alkohol és gyógyszerfüggőség mellett a digitális túlfogyasztás, este pedig az orvos legújabb, az Én Mentőszolgálatom című könyvével ismerkedhet meg a közönség. Mindkét alkalom felnőtteknek szól, az első előadás viszont a 10 éves fiatalokat is szeretné megszólítani. Jegyek a Művelődési Házban kaphatók nyitvatartási időben. További tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a delelőt itt az FM 107 egészen. Jöjjön most néhány szó az időjárásról. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-délkeleti szél, 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz majd a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyol felhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Hamarosan pedig az aktuális orvos meteorológiai infókat hallhatjátok itt a Lakihegy Rádióban.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy ígértem néhány perccel ezelőtt, az aktuális orvos-meteorológiai infókkal folytatjuk. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A gyors melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre a következő napokban is. Az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció. A pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A látszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, valamint az ürömvirágporának mennyisége országosan alacsony, de helyenként még elérheti a közepes szintet.

0: A Delelőt hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Petró Koresz mára búcsúzik, és átadom a szót Szaminak. Vele rádiózhattok majd este 7 óráig. További szép napot és kellemes zenehallgatást mindenkinek a Lakihegy Rádióval. Holnap találkozunk ugyanitt, ugyanezekben az órákban.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: stúdiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a máltai szeretett szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől.
6: Időjárás.
7: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Bukowski József.
0: Közlekedési információk következnek most nálunk. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sáv zárása mellett a torlódás több kilométeres időszakonként. A Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 30-as kilométernél folytatják a kaszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között Budapest felé. Aki csak teheti, válasszon inkább egy másik útvonalat, és fontos még, hogy az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Délutáni erősödő forgalom tapasztalható a térségi utakon is, sok az autó az M0-ás déli szektorában, illetve sokan tartanak már déli irányban a Csepeli úton, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton is, ugyanez a helyzet Dunaharasztinál, az 51-es úton is. Vezessetek óvatosan!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Nagyon kellemes délután mindenkinek. Sziasztok, a Lakihegy Rádiót hallgatjátok. 15 óra elmúlt, én Bukowski József vagyok, és a mai napon én helyettesítem Petyko Ágit, akinek éppen más dolga akadt, egészen este 7 óráig. Hozok nektek nagyon jó zenéket, és persze mondok majd programajánlatokat is. Apropó zene, nem sokára The Weeknd, Fiesta, most pedig Mojo nálunk. Köszönjük, hogy itt vagytok, és ma is a Lakihegy Rádió.

Erzsébet-hegy rádióban programajánlat következik most. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi színművész, énekes. A műsor után svéd asztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik.

ez a Lakihegy Rádió. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszentmiklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond majd Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg, a cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre.

0: Budapesti Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosítástól szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
8: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
7: Megjelent Dunavarsány vízkorlátozási terve. A nyári hőség idején jelentősen megnövekedett a vezetékes ivóvíz felhasználása, ezért a DPMV ZRT részletes szabályzatot dolgozott ki a hasonló helyzetek kezelésére, amit az önkormányzat is jóváhagyott. A dokumentum meghatározta, hogy a rendelkezést álló mennyiség tartósan magas fogyasztása, illetve hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány esetén milyen intézkedések vezethetők be. A terv figyelembe veszi a lakosság alapvető szükségleteit, ezen kívül az egészségügyi és oktatási intézmények ellátásával kapcsolatban ugyanis tartalmaz előírásokat. Jelenleg nincs érvényben vízkorlátozás a településen. A részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu weboldalon érhető el. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős letten feliratú tornazsákot kaptak ajándékba.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Laki Hegy Rádióban. Persze, mindjárt zenélünk tovább, előtte íme egy programajánlat. Október 2-án tartják az Anya Teljes Táplálás Világnapja alkalmából szervezett városi rendezvény Sziget-Szentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthon délelőtt 9 és 11.30 között, a megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást, majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként 11:30-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között, a belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

A Lakihegy rádiót hallgatjátok, nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Persze mindjárt zenével folytatjuk, előtte íme egy édes programajánlat. A legfinomabb Sziget-Szentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túró, diót, mákot vagy tökmagot. Amatőr versenyzőket várnak egyébként a megmérettetésre, és az elkészült finomságokat október 10-én a halászlé főző versenyen kell majd leadni, és akkor fogják ezeket zsűrizni, de előzetesen jelentkezni kell a nevezési szándékot. Online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található.

0: Ez volt a Nem szólok senkinek című dal, Gombkötő Sára énekelt az elmúlt percekben itt a Laki 1 rádióban. Köszönjük, hogy itt vagytok, további kellemes délutánt és még jó munkát is kívánok nektek. Nem sokára friss hírek nálunk, aztán hozom a friss közlekedési információkat.
1: A Laki 1 rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész moderni

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől.
7: Időjárás.
8: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Bukowski József.
9: Az a szomorú hírem van, hogy nagyon erős a forgalom jelenleg az M0-ás déli szektorában, illetve a délfelé vezető utakon, így a Csepeli úton, a Gerinc úton, a második Rákóczi-Ferenc úton, a Duna túlpartján, persze a főúton, Dunaharasztiban, illetve az 51-es úton is számíthattok most már kisebb-nagyobb torlódásokra. Fontos info, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán telítettek a sávok Komárom és Tatabánya között, ahol szakaszos torlódás is kialakult. A külső sávon hatalmas a kamionsor, amely hosszú szakaszokon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak itt a járművek jelenleg. Aki személyautóval van, az válassza inkább az átterelt belső sávot, akinek nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél műszaki hibás teherautó a külső sávon vesztegel, itt egyébként korábban egy baleset történt. Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon, a 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. A torlódás itt meghaladta a 10 kilométert, aki teheti, az mindenképpen korábban a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomóponton válassza az 5-ös főutat. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es felé a 3-as kilométernél történt baleset, a torlódás több kilométeres. Vezessetek óvatosan és türelemmel.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Most már délután 4 óra is elmúlt. Szép napot, szép délutánt, és még ha van, akkor jó munkát kívánok nektek. Én Bukowski József vagyok, este 7 óráig én helyettesítem a Petyko Ágit. Mondok majd nektek ebben az órában is érdekes programajánlatokat, és persze nagyokat zenélünk majd nem sokára. Essem, most pedig Sompól érkezik nálunk.

talk. Azonnal zenélünk tovább a Lakihegy Rádiót hallgatjátok. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között rendeznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint a Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanj Rám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Balatonfüredi Rádió, helyben a legjobb.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

A Lakihegy Rádiót hallgatjátok, mindjárt zenével folytatjuk. Előtte programajánlat. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvénysorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossáavatásának 40. évfordulóját. A négynapos program sorozat október 8-a és 11-e között szerveződik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvó zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevu Árat koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila barátunk DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalon.

0: évben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd pizza zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A játszóterek használatáról osztott meg közlemény Dunavarsány önkormányzata. Az elmúlt időszakban rendszeresen felejtenek kismotorokat, homokozó szetteket és labdákat a településen. A Sziget-Szent Miklósi járási hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő játszótérre bevitt eszközökre nem vonatkozik külön népegészségügyi előírás, ugyanakkor egyik sem jelenthet egészségügy vagy higiénés kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek értelmében a szennyezett, sérült vagy másokból kifogásolható állapotú játékok eltávolítása indokolt lehet. A lakosságot tehát arra kérik, hogy a gyermekek biztonsága érdekében ezeket ne tárolják tartósan a közterületeken, és legkésőbb október 8-áig vigyék haza. A határidő letelte után az otthagyott tárgyakat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Összegyűjti, majd két hét tárolást követően selejtezi. Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalásra október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontrasolti Eszter galériavezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában. Országos emlékórán idézték fel a Mohácsi csata történetét. A Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium az Autentika Alapítvány által szervezett Mohács 500 elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott. Az emlékórán országszerte mintegy 1250 oktatási intézmény vett részt, így több mint 65 ezer diák idézte fel a Mohácsi csata történelmi jelentőségét. A program interaktív és élményalapú feladatokkal segítette a történelmi események feldolgozását. A Kardos István iskola tanulói nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a közös megemlékezésbe. Az intézmény közlése szerint a kezdeményezéssel méltó módon kezdődött az új tanév, miközben a program a diákok történelem iránti érdeklődésének erősítését is szolgálta. Facsemetéket rongáltak meg Szigetszentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Szigetszentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezetése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Októberben is várják a családokat keddenként a Szigetszentmiklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Valaki egy rádiót halljátok, mindjárt zenélünk tovább, előtte fontos programajánlat, íme először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvénysorozatot Sziget-Szentmiklóson, a település idén ünnepli városáltásának 40. évfordulóját. A négynapos program sorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4 Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

Erkélyhegy Rádióban íme egy újabb program ajánlat. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halász Telki mentálhigiénés előadás sorozat, amerre halad a világ és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillére épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival, anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor közművelődés.

0: Ők voltak a Maroon 5, és ez volt a Payphone az elmúlt percekben itt a Lucky Hegy Rádióban. Szép délutánt mindenkinek, nem sokára friss hírekkel folytatjuk.
1: A Lucky Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink.

0: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, elbúcsúztatták Deák Bill Gyulát. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi között Artész Jósz és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest, a családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Pályája a 60-as évek végén indult a Sztár együttessel, a népszerűségét a Hobo Blues Band hozta meg számára, majd sikeres szóló karrierbe kezdett. Számos musicalben és rockoperában is fellépett, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a Táltos volt. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el.
4: Időjárás.
5: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
7: A mikrofonnál Bukowski József. Helyben vagyunk.
8: közlekedési információkkal folytatjuk. Nagyon erős a forgalom az M0-ás déli szektorában, némi torlódást is látok. Itt Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé szintén torlódásra számíthattok. Déli irányban a második Rákóczi-Ferenc úton, a Gerinc úton, illetve a Csepeli úton, ahogy az ilyenkor szokott lenni, úgy szintén rengeteg az autó a főúton, Dunaharasztiban, illetve az 51-es úton is számíthattok torlódásokra. Fontos információ, még korábban baleset és terelés kiépítés miatt gigatorlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszálás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás a legfrissebb információk szerint meghaladta a 10 kilométert. A többlet menetidő akár 1-1,5 óra is lehet, aki teheti, az a 114-es jelű Kiskun-Félegyháza csomópontban választa inkább az 5-ös főutat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán telítettek a sávok Tatabánya és Biatorbágy között, ezen a szakaszon torlódások alakultak ki. Bicskénél és Biatorbágynál lelassul a forgalom, az átterelt belső sávban néha jobb tempóban is lehet haladni. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bak térségében a 37-es kilométernél kigyulladt korábban egy jármű, egy sávot lezártak, itt is a torlódás több kilométeres. Vezessetek óvatosan és türelemmel.
4: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
7: 0620 95 95 107.
8: A Lakihegy Rádiót hallgatjátok. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Én Bukowski József vagyok. Este 7 óráig ma én helyettesítem Petyko Ágit. Ebben az órában is mondok nektek fontos térségi programajánlatokat, illetve nagyokat zenélünk. Majd nem sokára Nagy Bogi énekel nálunk, előtte pedig íme Sophie Ellis Bextor.

Laki egy rádiót hallgatjátok, amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Amentéva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútor festés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat keretében valósul meg. További információk sárgaház.com.

A Laki Hegy Rádiót hallgatjátok. Koncertre invitálok benneteket, Álnám Jenő 130 a címe. Az első Miklósi Városnapok program sorozat keretében a Sziget Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget Szent Miklósra. A koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból! Szedd magad alma akció halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4-ig, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
7: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszentmiklóson.
6: Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Bardabás halásztelek polgármester rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatásra jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
8: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kérelmek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényel ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
6: Befejeződött a szigetbecsei faluház külső felújítása. A munkálatok májusban kezdődtek és szeptember végére készültek el. A beruházás első ütemében a faluház hátsó udvarán található mezőgazdasági gépek tárolására használt szint csiszolták le és festették újra. A felújítás jelentős részét a szigetbecsei német nemzetiségi önkormányzat által elnyert, mintegy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. A miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával az épületben feltárták és megszüntették az átnedvesedett falszakaszok problémáit, kijavították az elektromos vezetékek hibáit, valamint kicserélték a fali csempe burkolatokat. A pályázat részeként 78 négyzetméternyi falfelületen homlokzat szigetelést is elvégeztek. A munkálatok folytatásáról májusban döntött Szigetbecse község önkormányzatának képviselőtestülete. Az önkormányzat a felújítást a 2026-os költségvetés terhére finanszírozta tovább. Ennek eredményeként szeptember végére elkészült a faluház teljes külső felújítása.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy rádiót hallgatjátok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Szigetszent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát a szervezők biztosítanak. Fűszerekről, apróhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. További információ a rendezvényről a sárgaház.com oldalon.

ez a Laki Hegy Rádió. Jó, ha tudtok róla, hogy októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szentmiklósi Babamama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés után rehabilitációról, alakformálásról, izomtónus javításról tart előadást Becz Lédi, a terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel vár.

eredetileg csak filmvászlón létező Kuplung zenekar játszott nálunk az elmúlt percekben itt a Laki egy rádióban. Ez volt a Lépnem kell című dal. Köszönjük, hogy minket hallgattok. Itt a Laki egy rádióban nem sokára friss hírekkel folytatjuk.

0: Aki egy rádió, helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik,

0: és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Töltődj fel ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. A nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott párt finanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
3: Időjárás.
4: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
5: A mikrofonnál Bukowski József.
6: Közlekedési információkkal folytatjuk. Baleset és terelés kiépítés miatt gigatorlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszálás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. A többlet menetidő akár egy-másfél óra is lehet, aki teheti, az a 114-es jelű Kiskun-Félegyháza csomópontban válassza inkább az 5-ös főútat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán telítettek a sávok Tatabánya és Biatorbágy között ezen a szakaszon. torlódások alakultak ki. Bicskénél és Biatorbágynál lelassul a forgalom, az átterelt belső sávban néha jobb tempóban is lehet haladni. Vezessetek óvatosan és türelemmel.
5: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
3: Lakihegy Rádió.
5: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
6: Szép estét mindenkinek, kedves Lakihegy Rádió hallgatók, rákanyarodtunk a mai utolsó közös óránkra. Én Bukovszki József vagyok, este 7-ig helyettesítem ma még Petyko Ágit, akinek éppen más dolga akad, de mondok nektek fontos programajánlatokat ebben az órában is, illetve nagyokat zenélünk. Majd nem sokára Mihály Filuca érkezik, illetve előtte is itt van még Rihanna és David Guetta együtt.

A Laki Hegy Rádiót hallgatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része, és november 6-áig látogatható.

0: kezdjük általában.
1: A Lakihegy Rádiót hallgatjátok, egy programajánlat után persze zenélünk majd tovább a Jazz Kívánság műsort. A Sárik Péter Trió Fonogram díjas siker produkcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Nem Csak Jazz Club következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretett

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk: Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Szedd magad, alma akció Halásztelken! Szedd össze a családot, és gyertek el hozzánk almát szedni! Töltsétek fel télire az éléskamrát Idared, Jonagold és Golden almával csupán 350 forint per kilogramm mosáron. Bejelentkezés és bejárat Halásztelken a Hold utca 40 szám alatt a Mérlegháznál. Érdeklődj telefonon a 0630 964 57 47-es számon. Várunk titeket a hét minden napján, hétfőtől szombatig reggel 8-tól délután 4 egyik, vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig. Alma itt, alma ott. Szedd csak, amíg el nem fogy.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitva tartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
10: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
9: Negyedéves kátyúzási munkálatok zajlanak Halásztelken. Az önkormányzat szerződött szakvállalkozó bevonásával negyedéves rendszerességgel végzi a halaszthatatlan javításokat a település mintegy 80 kilométeres belterületi úthálózatán. A szakemberek jelenleg is több helyszínen dolgoznak. A cél az úthibák gyors és tartós megszüntetése. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha kátyút vagy egyéb úthibát észlelnek, a pontos helyszín megjelölésével jelezzék azt Vella Zoltánnak a vella.zoltan@halasztelek.hu e-mail címen. A munkálatok idején esetenként kisebb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezetünk. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor-bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
11: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomor-bélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez leginkább hányás, hányinger és hígszékletűrítéssel járó problémát okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez a Lakihegy Rádió. Különleges koncertre várják az érdeklődőket. Október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangversenytermében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics Eset tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményt.

Most is éppen a Lakihegy rádiót hallgatjátok, és mindjárt zenélünk majd tovább. Előtte íme egy programajánlat. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az eseményre.

0: ez a Laki Hegy Rádió. Hatalmas köszönet a mai figyelemért, engemért a megtiszteltetés, hogy a mai napon Pegyko Ágit helyettesíthettem. Bukovszky József vagyok, és köszönöm még egyszer a figyelmet. 7 órakor jön majd nálunk a Sziget Krónika. Mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot

0: Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
4: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szentmiklóson.
3: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
4: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már belenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
3: Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
4: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
3: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues duója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
2: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
3: A játszóterek használatáról osztott meg közlemény Dunavarsány önkormányzata. Az elmúlt időszakban rendszeresen felejtenek kis motorokat, homokozó szetteket és labdákat a településen. A Sziget Szigetszentmiklós járási hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő játszótérre bevitt eszközökre nem vonatkozik külön népegészségügyi előírás, ugyanakkor egyik sem jelenthet egészségügy vagy higiénés kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek értelmében a szennyezett, sérült vagy másokból kifogásolható állapotú játékok eltávolítása indokolt lehet. A lakosságot tehát arra kérik, hogy a gyermekek biztonsága érdekében ezeket ne tárolják tartósan a közterületeken, és legkésőbb október 8-áig vigyék haza. A határidő letelte után az otthagyott tárgyakat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Összegyűjti, majd két hét tárolást követően selejtezi. Megjelent Dunavarsány vízkorlátozási terve. A nyári hőség idején jelentősen megnövekedett a vezetékes ivóvíz felhasználása, ezért a DPMV ZRT részletes szabályzatot dolgozott ki a hasonló helyzetek kezelésére, amit az önkormányzat is jóvá hagyott. A dokumentum meghatározta, hogy a rendelkezést álló mennyiség tartósan magas fogyasztása, illetve hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány esetén milyen intézkedések vezethetők be. A terv figyelembe veszi a lakosság alapvető szükségleteit, ezen kívül az egészségügyi és oktatási intézmények ellátásával kapcsolatban is tartalmaz előírásokat. Jelenleg nincs érvényben vízkorlátozás a településen. A részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu weboldalon érhető el. Facsemetéket rongáltak meg Szigetszentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Szigetszentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezetése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős lettem feliratú tornazsákot kaptak ajándékba.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pék Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó szigetszentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az NB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esetten rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkület. A maximum 22 és 26 fok között alakul. Pénteken derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő lesz mérsékelt széllel. A hajnali 1-12 fokról délutára 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
3: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrendszer.

0: vasúti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
1: Annak idején, amikor a Masányi út és a II. Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszentmiklóson.
0: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
1: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
0: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
1: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
0: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Szigetszentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő Blues dúója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tíme, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
0: A játszóterek használatáról osztott meg közlemény Dunavarsány önkormányzata. Az elmúlt időszakban rendszeresen felejtenek kismotorokat, homokozó szetteket és labdákat a településen. A Szigetszentmiklósi járási hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő játszótérre bevitt eszközökre nem vonatkozik külön népegészségügyi előírás, ugyanakkor egyik sem jelenthet egészségügy vagy higiénés kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek értelmében a szennyezett, sérült vagy másokból kifogásolható állapotú játékok eltávolítása indokolt lehet. A lakosságot tehát arra kérik, hogy a gyermekek biztonsága érdekében ezeket ne tárolják tartósan a közterületeken, és legkésőbb október 8-áig vigyék haza. A határidő letelte után az ott hagyott tárgyakat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Összegyűjti, majd két hét tárolást követően selejtezi. Megjelent Dunavarsány vízkorlátozási terve. A nyári hőség idején jelentősen megnövekedett a vezetékes ivóvíz felhasználása, ezért a DPMV ZRT részletes szabályzatot dolgozott ki a hasonló helyzetek kezelésére, amit az önkormányzat is jóvá hagyott. A dokumentum meghatározta, hogy a rendelkezést álló mennyiség tartósan magas fogyasztása, illetve hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány esetén milyen intézkedések vezethetők be. A terv terv figyelembe veszi a lakosság alapvető szükségleteit, ezen kívül az egészségügyi és oktatási intézmények ellátásával kapcsolatban is tartalmaz előírásokat. Jelenleg nincs érvényben vízkorlátozás a településen. A részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu weboldalon érhető el. Facsemetéket rongáltak meg Szigetszentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Szigetszentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezetése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős letten feliratú tornazsákot kaptak ajándékba.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pék Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Szigetszentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az NB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esetten rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
2: Időjárás.
0: Csütörtökön napos fátyolfelhős csapadékmentes idő várható. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkület. A maximum 22 és 26 fok között alakul. Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz idő lesz mérsékelt széllel. A hajnali 1-12 fokról délutára 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Sziget Szelet.
3: Egy riportműsor a Szigetszentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
2: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
4: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Idén első alkalommal rendezik meg Szigetszentmiklóson a Miklósi Városnapokat, és ennek keretében augusztus 15-én már elindult egy adománygyűjtő akció. A cél a Bíró Lajos általános iskola Petőfi Sándor utcai épületének a felújítása. Ebben az épületben a speciális gyógypedagógiai megsegítést igénylő gyermekek, tanulók nevelését, illetve oktatását látják el. Az intézmény speciális tagozata a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását jelenleg 4 csoportban látják el, egy csoportban értelmileg akadályozott tanulókkal foglalkoznak. A tagozaton dolgozó 5 gyógypedagógus a tanulók eltérő haladási képességeinek figyelembevételével fejlesztenek és oktatnak. Az adománygyűjtés egészen október 18-áig tart, október 5-től pedig már Szigetszentmiklós több pontjára is kikerülnek az adománydobozok. Maradjatok velem, hamarosan Noszeda Tiborral, a Bíró Lajos általános iskola igazgatójával beszélgetek. Zenélünk egyet, aztán kezdődik a Sziget Szelet.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Somogyi Betti vagyok, és itt vagyok Sziget-Szent Miklóson a Bíró Lajos Általános Iskolának a Petőfi Sándor utcai épületében. Egészen pontosan itt ülök az udvaron, és itt ül velem Noszeda Tibor igazgató úr is. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok minden kedves hallgatót. Én is szeretettel üdvözlök.
2: Azzal kapcsolatosan beszélgetünk most elsősorban, több mindenre kitérünk majd, egy picit az iskola történetére is. Viszont ugye a fő témánk az, hogy ugye az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik ugye egy adománygyűjtés is, ami már tulajdonképpen ugye augusztus 15-én elstartolt, és egészen október 18-áig tart. És ugye a cél ennek az épületnek, tehát a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületének a felújítása. Na de kicsit akkor bővebben is térjünk ki, hogy mire fog majd a befolyt összeg menni.
3: Ugye az épületnek az állapotát kellene egy kicsit jobbá tenni, kicsit fel kellene újítani, ami itt az adománygyűjtő akciónak a plakátján is szerepel. Itt több mindent határoztunk meg, a nyilászárók cseréjét, tantermek burkolatának a felújítását, a folyosó felújítását, az udvari csatornarendszernek a javítását, a kerítést, az itt nincs is ide felsorolva, de beszéltünk itt arról Lázár Gergő, és a polgármester úrral arról, hogy mi mindent lehetne itt még csinálni. Nagy illúzióink nincsenek, hogy több százmillió forint ide be fog jönni ebben az adománygyűjtésben, de ami bejön, azt egészen biztosan ennek az épületnek a felújítására fogjuk fordítani. Itt van mögöttünk, itt az udvaron egy ilyen eresz, egy régi esővédő tető. Hát azért azt mondanám én viccesen, hogy Noé dobta ki a bárkájából, de nagyjából igen, tehát egy ilyen régi műanyag palaburkolat és egy vas szerkezet, hát ez nem már a mai kornak megfelelő. Mindezt, ami itt felújításra szorul, azt majd akkor számba vesszük, hogy az az összeg, ami bejött, mire tudunk abból előrelépni, mit tudunk felújítani, és akkor majd eldöntjük, hogy mi legyen az a cél, az egy nagyobb, vagy több kisebb, amire itt majd költeni fogunk.
2: És mit szólt egyébként, amikor kiderült, hogy az adománygyűjtésnek idén most ez lesz a célja, tehát hogy ezt az iskolát választották?
3: Először el se hittem. biztos azért gyűjtünk, hogy a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületét felújítsuk. Hát olyan hirtelen, hogy amikor ezt meghallja az ember, így elkezdenek a fejében a pörögni a nullák, és te jó Isten, hát ez mekkora összeg. De aztán az ember átgondolja, hogy hát persze nem ilyen nagy összegre kell gondolni, hanem a sok kicsire, arra, ami jobbá teszi az életet, ami egy kicsit könnyebbé teszi a napi munkát. Hát mindig erre gondolunk. És ezek az apróságok, amik jó, minden drága és minden sokba kerül, de mondjuk egy padló burkolat csere, azt mondjuk ma már, hogy ez azért szükséges. Ez az embernek a közérzetét javítja. Ha biztonságos a kerítés, az igen. Az javítja az embernek a közérzetét, hogyha ránézek egy előtetőre, és azt látom, hogy na ez szép, ez jól néz ki, akkor mindenki jobb közérzettel tölti el a napjait itt az épületben. És a tető kell, mert hogy valahol itt délelőtt árnyékban kellene ülni, ha esik az eső, akkor nem kellene, hogy megázzunk. És a gyerekek ugye kijárnak az udvarra, ez teljesen természetes. Esőben, hóban, szélben, bármikor ők kijönnek. Tehát nekik azt lehet mondani, hogy nincs rossz idő, csak rossz felszerelés, már hogy az ő ruhájuk. De van itt ruhájuk, ki fognak jönni. Szaladgálni, egy kicsit jól érezni magát mindenkinek kell.
2: Egyébként, ahogy így körbenézek magán így az udvaron, a játékok azok nagyon jó állapotban vannak, és pont kérdeztem itt korábban itt az egyik tanárnőtől, aki elmondta, hogy ezek is igazándiból adományok voltak.
3: Igen, ezek a játékok is adományok voltak. Ott látható két ilyen kosárpalánk, ami elég távol van egymástól, de ezeknek a gyerekeknek, akik itt vannak, ez is tökéletes és nagyon jó játék. Az udvarnak a burkolata, az lehet látni, hogy ez egy viakolor burkolat. Itt legalább nincsen sár, teljesen tiszta lábbal lehet elvileg játszani. Van egy megfelelő lejtése, csak a vizet nem tudjuk hova elvezetni. Erről szól az egyik adomány. Annak idején még Váncsa Botond képviselő úr közbenjárására sikerült ezt az udvart így leviakoloroztatni. Látható, hogy nem ez sima viakolor, hanem ezen festett játékok vannak. Ez egy ilyen ugróiskolai játékok, amiket ide fölfestettünk a gyerekeknek, és különböző testnevelés órákon ezeket mind-mind lehet használni. Ugye a helyből távol ugrást, az egylábon szögdeléseket és különböző ilyen feladatokat. A mászóka az szintén egy adományból született, a jótékonysági estünknek, református jótékonysági estünknek az egyik bevételének egy része, valamint a tankerületi központ hozzájárulásával és az iskolai alapítvány közös hozzájárulásával, tehát egy ilyen hármas kombóban valósulhatott meg. Ez a gyönyörű mászóka, ez egy ilyen vár és csúszda kombó. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen játéknak a kiválasztása az könnyű. Amikor megvan a pénz, azt gondolja az ember, hogy na, erre lesz pénz. És akkor hirtelen, hogy elcsodálkozunk rajta, hogy te jó Isten, hát még a fele sincs meg, mert a telepítési költség az majdnem, hogy többe van, mint maga a játék. De meglett, és így ezért kellett ez a hármas összefogás, hogy ez a játék is itt megvalósulhasson az iskola területén. Van itt még egy hinta, ez a négy lábon álló hinta és két ilyen beülőt tartalmaz. Ez az egyik volt diákunknak a szülei felajánlása. Igazából ő nem nagyon szeretné magát így megnevezni, hogy ő kicsoda, de tudjuk nagyon jól, hogy ő. Ennek van egy dokumentációja természetesen, hogy ezt felajánlották az iskolának. A tankerületi központ vette a kezelésbe ezeket a játékokat, és ezeknek a játékoknak a felülvizsgálatát ők vállalták ezzel.
2: A zene után jövünk is vissza, és folytatódik a Szigetszelet, továbbra is a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületéből jelentkezem Noszeda Tibor igazgatóúrral.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok, itt vagyok továbbra is Szigetszent Miklóson, a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületének az udvarán, Noszeda Tibor igazgató úrral. Az előző néhány percben a zene előtt éppen ugye arról beszélgettünk, hogy itt az udvaron mennyi játékot a szülők adományoztak.
2: Van ott még egy sátor itt ezen az udvaron, ez tulajdonképpen egy ilyen hatalmas nagy parti sátor, a hatalmas nagyot azért ne gondoljuk, itt az udvar méretéhez képest hatalmas, 5 méter x 10 méteres, amilyen dupla célzattal van itt. Ha kijönnek a gyerekek, és ne talán esne az eső, akkor van egy olyan kis zug, hogy szabad levegőn be lehet húzódni valahova, van benne egy pingpongasztal, tehát lehet játszani, az fogja a szelet, tehát a labdát azt lehet nyugodtan ütni, a pingponglabdát nem fogja elvinni a szél, és még testnevelés órán is be lehet húzódni abba a sátorba. Igaz, rúgják a port benne a gyerekek, mert hát föld az alja, hát minden sátornak föld az alja, és hát az is egy ilyen magát megnevezni nem kívánó támogató, aki ide tett egy ilyen játékot. Több játék itt az udvarban úgy igazából nincsen, de akkora a terület, hogy itt bármilyen szabadtéri játékot azért lehet játszani. A legmagasabb osztály létszám itt 19 fő, azért az nem olyan kevés. Tehát, hogyha egy osztály testnevelés órára kijön, 19-en itt egészen jól tudnak játszani. A probléma az, hogy nem egy osztály jön ki testnevelés órára, hanem egyszerre több is. És hát megadott rendben, meghatározott vonalak mentén lehet elhelyezkedni, és tudják a testnevelés órákat itt a kollégák megtartani. Ami még fontos lenne itt az udvaron, ha már itt nálam van a szó, lehetnek látni ezeket a fákat, amik a kerítés határán vannak. Ezek a fák teszik tönkre tulajdonképpen a kerítést. Sajnos átmegy rajta az új hajtás, és ez az acélrács, ez a vasháló, ami itt kerítés gyanánt szolgál, az átfúródott hajtások, ezeket leszakadják, ezeket a hegesztéseket, és akkor balesetveszélyessé válik. Ez az egyik probléma vele, a másik pedig elkezdenek a fák hullani. Nem csak a lomb, hanem az ágaik. Az ágak is. És akkor ezeket hát megpróbáljuk levágni. Na most ezek így, ha fölnézek, 20 méter magas fák. Tehát ezeket elég nehéz, majdnem azt lehet mondani, hogy emelőkosaras autóval kellene megtisztogatni őket. És ott, ha elnézünk itt a fák mellett, lehet látni ott a nagyobb ágakat, nagy kupaszba össze van rakva ide a szomszéd telekre, hát ott gyűjtjük. Aztán majd egyszer ezek elszáradnak.
1: De most kivágni akkor nincs lehetőség, mert hogy ez a szomszédhoz tartozik?
2: Tulajdonképpen ez a szomszédhoz tartozik, és igazából kivágni nem is szeretnénk, mert árnyék azért kell. Csak a fát valahogy jobban kellene kezelni, ügyesebben kellene kezelni. Ezek ilyen nagy jegenyefák. A másik oldalról itt van egy telek, ahol egy ilyen szolgalmi bejárat van. Ott is dús fák vannak, ugyanez a probléma, hullik a fának az ága, nem csak a lombja, és akkor hát ezeket a kerítés sínyli meg sajnos ezeknek a fáknak a növekedését.
1: Azt ugye említette, hogy egy osztályban van akár ugye 19 gyermek is. Egyébként hány osztály van ebben a Petőfi Sándor utcai épületben? Azt talán egyébként sokan tudják, de akik most nem, most ők is megtudják, hogy ugye ide alapvetően speciális osztályok járnak.
2: Ebben az épületben 4 tanterem van, pontosabban 3,5. Azért ugye elmagyarázom, hogy miért. Valamikor ennek az épületnek csak 2 tanterme volt, aztán az 50-es években hirtelen megugrott a gyerek létszám, és akkor építettek hozzá még egy tantermet, és akkor így lett 3 tanterem, meg egy nevelői szoba. Most a nevelői szobát át kellett alakítsuk tanteremmé, és így most 4 osztály gyerek van ebben az épületben, de nincs nevelői szoba. A nevelők úgyis bent vannak az osztálytermekben, vagy itt kint az udvaron éppen, és az a nevelői szobában van a legkisebb osztály létszám, ott 10 fő, a nagyobb termekben ott előfordulhat, akár amit mondtam az előbb, a 19 fős osztály létszám is, de van 17-es, meg 13-as. Itt enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeknek a nevelése, oktatása folyik. De az iskolánknak 5 ilyen osztálya van, az 5. osztály, a főépületben kapott helyet, abban az osztályban 17 gyerek van. Minden délután itt biztosítjuk a speciális tagozatosainknak a napközi ellátását, és azt lehet mondani, hogy 40-nél többen kérnek napközi ellátást és ebédet. Nagyon nagy szerencsénk az, hogy itt az épületnek a folytatásában van egy ebédlő és egy melegítő konyha. Ez 2013-ban került ide, 2014-ben, bocsánat, mert az Ádám Jenő általános iskola építése kapcsán az egy melegítő konyha konténer, amit itt látunk, de ez fel sem ismerhető, hogy ez konténer, mert össze lett építve egy ebédlővel, és a kettő egy tető szerkezetet kapott, és szépen egy falazattal úgy van megcsinálva, hogy föl sem lehet ismerni, hogy ez az. Hát ez köszönhető akkor az akkori polgármesternek, Szabó József polgármester úrnak. Az ő ötlete volt, hogy ezt így csináljuk meg, és akkor ez a plusz ebédlő, ez ilyenkor még ebédidőn kívül egy plusz lehetőséget ad a gyerekeknek abban az esetben, hogyha itt bontott csoportos órákat kellene tartani, mint most éppen pont most, ott magyar óra folyik az ebédlőben, míg az összes többi osztályteremben a többi gyereknek az órája. Ugyanis itt ezekben az osztályokban nem egy osztályban egy évfolyamnyi gyerek van, hanem van olyan osztály, ahol 8 évfolyamnyi gyerekül egy osztály közösségben, van ahol 4, van ahol 3. Ezért hívjuk ezt speciálisnak.
1: Mindjárt folytatom a beszélgetést Noszeda Tiborral, a Sziget-Szent Miklósi Bíró Lajos általános iskola igazgatójával. Zenélünk egyet, aztán jövünk is vissza.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Beszélgető partnerem továbbra is Noszeda Tibor, a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos általános iskola igazgatója, és itt ülünk jelenleg a Petőfi Sándor utcai telephelyen. Ebben a Petőfi Sándor utcai épületben az intézmény speciális tagozata a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását jelenleg 4 csoportban látja el. Egy csoportban értelmileg akadályozott tanulókkal foglalkoznak.
3: Nálunk itt a bíróban az a szokás, a gyógypedagógusoknak az a bevált gyakorlata, hogy az a gyógypedagógus, aki elkezd elsőben egy gyereket oktatni, akkor az végigviszi 8-ig. Most van, 2 olyan osztályunk van, ahol csak elsősök vannak, és valószínűleg ez a kollega végig fogja vinni 8. osztályos korukig ezeket a gyerekeket. A másik 2 osztályban, ahol az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek vannak, ott a bontás az furcsa. Ott van, ahol vannak a 3-osok és a 7.-8-osok, a másikban meg az összes többi évfolyamból vannak gyerekek. Akkoriban, azokban az években, amikor ők kezdték el az új évfolyamot, ilyen évfolyamba jelentkeztek a gyerekek. Most az az érdekesség, hogy az elsőből vannak nagyon sokan, mert összesen van, most így hirtelen megszámolom, 27 elsősünk. Az elsősöket itt úgy kell érteni, hogy elsősök, meg újra elsősök. Itt a speciális tagozaton az egy szintén egy bevált gyakorlat, hogy az elsőt 2 is járják a gyerekek, tehát teljesen természetes, ezzel nincsen gond. És ez nem számít bukásnak, hanem ilyen iskola előkészítő évfolyamnak tekintjük ezt.
2: De gondolom egyébként a pedagógusoknak, meg a gyerekeknek is az sokkal jobb, hogyha a gyerekek megszokják elsőtől kezdve végig azt az egy pedagógust, aki velük foglalkozik, meg ez egyébként fordítva valószínűleg a gyógypedagógusoknak is jobb, hogy végig tudják követni azokat az adott gyerekeket.
3: Hát szakmailag ezt ők így gondolják jónak, természetesen én ezzel egyet tudok érteni, én nem gyógypedagógus vagyok, hanem testnevelő tanár, de... Az, mióta én ugye itt vagyok az iskolában, 16. éve vagyok, 15. éve vagyok itt, ez így jól bevált. Tehát ami meg jó, azon nem kell változtatni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a felsőbb évfolyamokon már más pedagógusok is tanítanak, nem csak az osztálytanító gyógypedagógus, vagy az osztályfőnök gyógypedagógus, hiszen ugyanúgy járnak át a gyerekek a főépületbe innen. Van, amikor testnevelés órára, bizonyos évfolyamok informatika órára. Van, amikor nem tudjuk megvalósítani, hogy itt legyen angol óra, átmennek angolra, úgy, hogy ha már ott vannak a testi órán, akkor ott maradnak az angolon is. És ezek már ilyen szervezési kérdések, de hát nem csak egy tanár tanítja őket, hanem több is, hiszen a másik épületben tanuló gyerekeket is, főleg 5-től már akár 10 tanár is taníthat. És meg kell szokniuk azt a 10 pedagógusnak a szokásait, az elvárásait, a módszereit. Nekik is be kell illeszkedni az életbe. Hát ez az élet. Jó, őket azért 10 tanár nem tanítja, de 4 biztos. És ahogy látta itt, amikor én bejöttem az épületbe, hát mindegyik köszönt nekem, megismert, valamelyik megölelt. Hát ez náluk egy ilyen természetes dolog, hogy itt ölelgetik az embert. De önt is ugye még csodálkozott, hogy itt köszönnek a gyerekek, persze, hát természetes.
2: Igen. Bár ez lenne normális egyébként, hogy köszönjenek, meg azért bízom benne, hogy egyébként alapvetően a gyerekek úgy szoktak köszönni, úgy amúgy, mert egyébként szoktak, csak azon döbbentem le én is, hogy annyira kedvesen fogadtak, olyan mosolygósan, meg ezt pont akartam is mondani, hogy úgy látszik, hogy igen, ön is azért valószínűleg elég akár ilyen szoros viszonyban is vagy, van velük olyan szempontból, mint ugye, tehát nem egy átlagos iskolai igazgató, mert megmondom őszintén, én emlékszem, amikor én voltam iskolás, nyilván köszöntünk az igazgató úrnak, vagy éppen igazgató hölgynek, de valahogy nem mentünk hozzá oda ennyire mosolygósan, és olyan jó ezt látni, hogy egyébként itt azért a gyerekek így állnak önhöz, meg egyébként én úgy látom, hogy a többi pedagógushoz is, és azt is, hogy nagyon... Tehát szeretnek ide járni, vagy legalábbis én itt most csak, amikor megjöttem itt az udvaron, ilyen mosolygós arcokat láttam. Meg hogy jó, hát volt egy ilyen kis, jaj, hogy ő nem hagy békén, hát szerintem ez teljesen normális, ez minden gyereknél van, hogy egy kis vita van akár az udvaron.
3: Teljesen egyértelmű, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a gyerekek, akik itt tanulnak, érzelmileg egy kicsit töltöttebbek. mint a másik épületben. De a másik épületbe is be lehet jönni, tehát én most nagy szeretettel meghívom önt egészen nyugodtan, és ott is átveheti az épületnek az illatát, a hangulatát, a szokásait, egy pillanat alatt át lehet szellemülni egy ilyen épületben, itt is.
2: Igen, abszolút. Na, majd akkor oda is mindenképpen elmegyek. És ha már így említettük a két épületet, egy picit az iskola történetéről mesélne nekünk, mit lehet a Bíró Lajos Általános Iskoláról tudni, mert hát azért elég nagy hagyománya van már az iskolának itt Szigetszentmiklóson.
3: 1912-ben épült ez az épület, és ezt úgy hívták ezt az iskolát, hogy a Csordanyomi Iskola. Azért, mert ugye ez a Petőfi utca, nem tudom, hogy 1900-ban hogy hívták azt az utcát, de feltételezem, hogy nagy változás nem lehetett, és itt hajtották ki a marhákat vagy a vásártérre, meg hát a legelőre. Az a legelő, az ott volt, ahol most a Szebeni utca van, és a Szebeni utcai iskola, azaz, hogy az Ádám Jenő, és ott az a párhuzamos utca, ami most Kolozsvári utca, azt régen legelősornak hívták ezért. Tehát mentek ki a marhák, azt jöttek vissza, és hát itt csordába mentek a marhák, és azért volt ez a Csordanyomi iskola. Na hát ennyi a kicsi története a Csordanyomnak, és hát itt először kettő tanteremben folyt az oktatást, aztán utána, ahogy népesebb lett a város, aztán építettek hozzá még egy tantermet, meg egy nevelői szobát. De nem csak itt folyt oktatás Szigetszentmiklóson, hanem azért itt volt a Haranglába, akkor több olyan helyen próbáltak oktatási céllal létrehozni valamilyen tantermet, hogy elférjenek a gyerekek. Hát itt volt a hévállomáson is, tehát több helyen. Aztán utána 1959-ben épült meg a Bíró Lajos Általános Iskola, úgy hívták akkor, hogy az egyes számú általános iskola. Hát azért az egyes, mert ez volt az első. Szigetszentmiklóson itt valamikor az oktatást a református egyház fogta össze. És ők szervezték az oktatást meg itt a gyerekeknek, és aztán ugye a 59-ben hát az akkori városi tanácsé volt az épület, és nem az egyházé, de hát ezt most már azt lehet mondani így 2026-ban, hogy több fenntartón ment keresztül azóta, most jelenleg a tankerületi központ a fenntartó működtető, de az önkormányzat a tulajdonos. A hagyományt, azt, hogy valamikor Szigetszentmiklóson a református egyház fogta össze az oktatást, azt mi, mint az egyes iskola úgy megtartottuk, hogy valamennyi évfolyamunk egy osztálya, az A osztály, oda járnak azok a gyerekek, akik református hittant kérnek. És ahogy itt már beszélgetésünk során kiderült, hogy szervezünk református jótékonysági estet, például itt ez a mászók a kombó, ez ennek is az eredménye. Azért, hogyha megnézem a 8 év folyamot, és a 8-szor azt mondom, hogy 20 gyerek, a 160 előfordulhat, hogy 200 gyerek is megy az iskolából a református templomba, a református hitoktatók által szervezett hittanórákra. Ezt a hagyományt megtartjuk, és nagyon jó a kapcsolat a két intézmény között azóta is, tehát a Kossuth Lajos utcai református gyülekezet és a Szigetszentmiklósi Bírós Általános Iskola, ezt lehet mondani, hogy olyan munkakapcsolatban van egymással, hogy egymás munkatervébe beillesztjük a másikét. Direkt azért, hogy ne üsse egymást a kettő.
2: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de utána is Noszeda Tiborral, a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola igazgatójával beszélgetek majd. Ebben a néhány percben ugye összefoglaltuk egy picikét az iskola történetét, de a zene után majd visszatérünk azért még az adománygyűjtésre is, hiszen ugye az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik egy adománygyűjtés a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületének a felújítására zajlik a gyűjtés.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Még mindig itt vagyok Sziget-Szent Miklóson a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületének az udvarán. Beszélgető partnerem pedig Noszeda Tibor, igazgató úr. Még akkor egy picikét beszéljünk az iskola történetéről röviden.
3: 88-89-ben bővíteni kellett már a főépületet, akkor már megpróbálták Sziget-Szent Miklóson csökkenteni azoknak a kisebb helyeknek a számát, ahol még oktatási célzattal volt valami, és akkor maradt itt a bíróban a Petőfi utca iskola, a főépület a Kossuth Lajos utca, és még a Buga. A Buga az jelenleg a sportudvarunk, de 2017-ig ott még oktatás folyt, éppen pont ennek a speciális tagozatnak a tantermei voltak a Bugán. Még azt megelőzőleg régen ott gyakorlati foglalkozástermek voltak, és ott van egyébként az iskolánknak az ebédlője is. Az a három tanterem, ahol az oktatás folyt, az olyan veszélyessé vált, hogy el kellett bontani. Tehát elbontották azt a épületrészt, és oda nem került azóta vissza egy másik. Több ötlet volt, hogy mi legyen a speciális tagozattal. Éveken keresztül azon gondolkodtunk, hogy hogy oldjuk meg az ő helyzetüket. Volt egy olyan pillanat, amikor hirtelen olyan kevesen lettek, hogy már attól féltünk, hogy meg fog szűnni. Lement 25 főre a diák létszám. Hát ezt ma nem mondhatjuk el. 74-en vannak ma. Tehát ez így rövid idő alatt, mert azt mondom, hogy 17-ben már veszélyes volt az épület, 18-19 a Covid idején a református templomnak a közösségi termeiben tanultak a gyerekek. Tehát, hogy Szalkai László tiszteletes úr, amikor elmondtuk neki, hogy baj van, mert nem tudjuk hova tenni a gyerekeket, ő leült, és én segítek, Tibor. Mondjad, hogy mi kell. Tehát így jött oda, tehát ez a kapcsolat érezhető, hogy akkor is azonnal a közös gondolkodáson és a közös segítségen alapult. Akkor leültünk, ugye Szabó József polgármester úrral, tankerület igazgatóasszonnyal, dr. Páros Anna Máriával, tiszteletes úrra, én is akkor terveztük, hogy akkor hogy legyen. Hát 3 évet húztak le a református templomnak a közösségi termeiben ezek a gyerekek, és hát aztán amikor megépült a Temesvári utcai iskola, akkor egy kicsit ugye lélekszámban fellélegezett a másik iskola, tehát egy picit több hely lett, és akkor úgy tudtunk szervezni az oktatást, hogy az itteni elsős gyerekek, mert itt mindig csak elsősök voltak, az itteni elsős gyerekek bemehetnek a főépületbe, visszaadjuk az egyháznak a közösségi termeket, és akkor ide jönnek a speciális tagozatos tanulók. Ez egy évig jól is működött, és utána indult el ez a hihetetlen létszámemelkedés. Tehát, hogy ez most azt tudom mondani, hogy 10 fő évente, tehát, hogy ez majdnem kezelhetetlen és tervezhetetlen.
2: Egy picit, mert már nem sok időnk van, kanyarodjunk vissza az adománygyűjtésre, mert hogy ugye október 5-én kerülnek ki ugye Sziget-Szent Miklós több pontjára ezek az adománygyűjtő ládák, és egyébként ezen felül még hogyan lehet majd adományozni, aki mondjuk esetleg online formában is szeretne?
3: Az itt a felhíváson szerepel, hogy Humanitas 91 közalapítvány kezeli, és egyébként én azt gondolom, hogyha adománygyűjtő ládák vannak, oda is el lehet helye. Azért van kinn a láda, hogy oda be lehessen dobni ezt az adományt.
2: Van egyébként ugye plakát is, amit pont itt van az ön kezében is, ugye a Szent Miklós adománygyűjtő akció néven, de egyébként a sárgaház.com weboldalon, vagy Sziget-Szent Miklós város hivatalos közösségi oldalain ugye minden fontos információ fent van, de talán tényleg a legfontosabb, hogy október 18-áig tart ugye a gyűjtés, de igazából már ugye elkezdődött augusztus 15-én, viszont majd az adománygyűjtő ládák. Hát rengeteg, azt néztem, hogy rengeteg szolgáltató csatlakozott, meg intézmény is, úgyhogy október 5-től rengeteg ponton kint lesznek. Ez is fent van ugye sziget-szentmiklós.hu weboldalon akár, vagy ugye Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldalán. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Noszeda Tibor igazgatónak, a Bíró Lajos Általános Iskola igazgatójának.
3: Én is köszönöm szépen. Egyáltalán, hogy fölmerült az, hogy a Bíró Lajos Általános Iskolát, valamelyik épületét, valamelyik telephelyét támogassák, hát én ezt mindenkinek most szeretném akkor így külön megköszönni, és annak, aki az ötletadója volt, annak meg különösen. Tudom, hogy egy ilyen adománygyűjtés az nem mindig hozza meg azt a várt sikert, amire a arra, amikor gondolunk arra, hogy na most szervezzünk egy ilyet, de én azt gondolom, hogy a legkisebb pénz is nagy adomány itt ebben az esetben. Egy ilyen épületnek a fenntartása és a működtetése hát az óriási költséget jelent. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ez volt már a Sziget Szelet, a mikrofon mögött Somogyi Bettit hallottátok. Felkerül hamarosan ez az adás is a Lakihegy Rádió hangos archívumába, és ott bármikor vissza tudjátok hallgatni. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget Szelet.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
8: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
9: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már

0: Adányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
1: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
0: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
1: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitva tartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
0: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
1: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő Blues Duo tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
1: A játszóterek használatáról osztott meg közlemény Dunavarsány önkormányzata. Az elmúlt időszakban rendszeresen felejtenek kis motorokat, homokozó szetteket és labdákat a településen. A Sziget-Szent Miklósi járási hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő játszótérre bevitt eszközökre nem vonatkozik külön népegészségügyi előírás, ugyanakkor egyik sem jelenthet egészségügy vagy higiénés kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek értelmében a szennyezett, sérült vagy másokból kifogásolható állapotú játékok eltávolítása indokolt lehet. A lakosságot tehát arra kérik, hogy a gyermekek biztonsága érdekében ezeket ne tárolják tartósan a közterületeken, és legkésőbb október 8-áig vigyék haza. A határidő letelte után az otthagyott tárgyakat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Összegyűjti, majd két hét tárolást követően selejtezi. Megjelent Dunavarsány vízkorlátozási terve. A nyári hőség idején jelentősen megnövekedett a vezetékes ivóvíz felhasználása, ezért a DPMV ZRT részletes szabályzatot dolgozott ki a hasonló helyzetek kezelésére, amit az önkormányzat is jóvá hagyott. A dokumentum meghatározta, hogy a rendelkezést álló mennyiség tartósan magas fogyasztása, illetve hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány esetén milyen intézkedések vezethetők be. A terv figyelembe veszi a lakosság alapvető szükségleteit, ezen kívül az egészségügyi és oktatási intézmények ellátásával kapcsolatban is tartalmaz előírásokat. Jelenleg nincs érvényben vízkorlátozás a településen. A részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu weboldalon érhető el. Facsemetéket rongáltak meg Sziget-Szentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Sziget-Szentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezető intézkedése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős letten feliratú tornazsákot kaptak ajándékba.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pék Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Szigetszentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az NB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esetten rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
2: Időjárás.
1: Csütörtökön napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkület. A maximum 22 és 26 fok között alakul. Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz idő lesz mérsékelt széllel. A hajnali 1-12 fokról délutára 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A kameráink folyamatosan egyébként élőben közvetítik a beszélgetéseket, mert hogy egymásnak adják át a széket vendégeink. Szeretettel köszöntjük Lázár Gergőt, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Jelzigazgatóját. Szia!
4: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Csak nem a városnapokról is fogunk beszélgetni. Hát mégiscsak az első Miklósi városnapok.
3: Ez kezdődik.
2: Igen. Igen.
4: Nem fenyegetésként, de igen, ez lenne a fő cél.
2: Meg egyébként képzeld el, Gergő, hogy szinte akár kijön hozzánk Szigetszent Miklósról, valamilyen programról beszélni, mondja, hogy kapcsolódik ő is a városnapokhoz. Hiszen ugye van is egy ilyen része is.
4: Cél volt, igen, úgyhogy nagyon szerettük volna, hogyha minden hírcsatornán, mindenféle kommunikációban állandóan mindig az kerül elő, hogy Miklósi városnapok, úgyhogy ez egy cél volt, és hát...
2: Sikerült akkor ezt megvalósítani.
4: Na nézzük, kommunikációnál kevés dolog, ami jobb.
2: Egyébként igen, így szájról szájra terjed. Ugye tegnap volt vendégünk Berényi Anita, de lehet, hogy tegnap előtt azt tudom, milyen nap van, és hogy ugye neki is vannak alkalmai a Nemzedékek Házában, és mondta, hogy neki is lesz olyan program, ami kapcsolódik ilyen-olyan formában a városnapokhoz, úgyhogy tényleg mindenhol ott lesz ez a városnapok rendezvény, de mi is ez tulajdonképpen?
4: Hát magának az elvi részéről, mert azt gondolom, hogy már beszéltünk első alkalommal Miklósi városnapok, aminek most egy apropója, de nem a végcél, tehát nem emiatt van a városnapok, hogy idén 40 éve avatták várossá a településünket, hiszen jövőre is szeretnénk Miklósi városnapokat, és utána is. Ebből az alkalomból egy programsorozattal készültünk, aminek a kísérő programjait is nézzük, akkor két héten át fog tartani, október 5-e és október 18-a közötti időszakban. Rögtön a jövő héten az Országos Könyvtári Napok, amely egyébként egy része egyébként régebb óta az intézményünk program kínálatának, az is becsatlakozik a Miklósi Városnapok eseménysorozatba, olyan specifikumokkal, hogy hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot, amire több mint egy tucatnyian jelentkeztek. Ezeket a verseket és a novellákat a jövő hét folyamán, vagy jövő héttől kezdve mind a két könyvtári helységünkbe kinyomtatott formába, mint pedig a Városi Könyvtárnak a Facebook oldalán meg lehet majd találni, naponta fogjuk ezeket adagolni. Ez ugye egy nem verseny volt, hanem úgymond egy olyan jellegű pályázat, hogy minden ilyen művet megjelentettünk ilyen formában. Ugyanúgy az Országos Könyvtári Napok hetében a Bukkanyráv könyvkereső játék is jelentkezik annyi specifikummal, hogy most helytörténeti kiadványokat is lehet majd megtalálni a csomagokban a szerencsés nyerteseknek. A jövő hét folyamán lesz még a Benedek Elek mesemondó versenyünk két napon keresztül, illetve természetesen október 6-án az aradi vértanúkra is megemlékezünk, mint minden évben itt Szigetszent Miklóson. A konkrétan újdonságként, új programként október 8-ával kezdődik el a városnapoknak a szűk 4 napos időszaka, ami igazán a városnap. Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját.
2: Na, ez új információ, nem is tudtam.
4: Említsek, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Szigetszent Miklóson élő, dolgozó, aktív, vagy már éppen nyugdíjaskorú személy mondja el gondolatot itt a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése. Természetesen a film szereplőit meghívtuk, de ezen kívül ez egy teljesen nyilvános esemény, tehát bárkit nagy szeretettel várunk a moziba október 8-án este 6-ra. Itt nem szükséges a regisztráció sem, csak jönni kell. Október 9-én pénteken sok-sok program lesz, városjáró ifjúsági vetélkedő lesz a délelőtt folyamán, amelyre zártan, meghívottan általános iskolás 7.-8. osztályosokat vártunk. sokkal többen jelentkeztek, mint ahány csapatot tudunk fogadni. Ez egy nagyon jó hír, és jövő évre ez azt jelenti, hogy egy másfajta versenyt kell kitalálnunk, hiszen sokkal több diák szeretne jönni, de így is 11-12 csapatunk lesz, akikkel városszerte végeztetünk el bizonyos feladatokat, majd ennek az eredmény hirdetése este lesz a Kéktó Szabadidő Parkban. A délután folyamán az Ádám Jenő általános iskola és ami hangversenytermében lesz egy ünnepi testületülés, ami szintén nyilvános. Ennek a testületülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. Hamarosan egyébként majd ezeknek a kitüntetetteknek a neve, a személye nyilvános lesz.
2: Ja, hogy még nem.
4: Fölkerül
2: még nem
4: az. Aha. Az internetre is, és ahogy mondom, bárki számára nyitott ez az esemény is. Pénteken délután 3 órakor nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, a különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Pelsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
2: Akik közül egyébként többen Sziget-Szent Miklósiak, csak igen, hogy emeljük
0: van ki, vagy
4: szinte. Na, persze, persze, tehát természetesen, ugye, illetve hát ők a városi kórusunk. Aztán még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidő Parkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program. Aztán van egy szombati napunk is természetesen, ahol egyrészt lesz újra a szüreti lovas felvonulás, amely 9 órakor indul a Kossuth-Lajos utcából, és különféle felületeken már meghirdettük az útvonalat, hogy hol fog megállni. 3 megállója lesz, végül a 4. megálló a Kéktó Szabadidőpark, oda fognak megérkezni ezek a lovasok. Közben halászléfőző verseny zajlik a Kéktó Szabadidőparkban, ahova a jelentkezést már lezártuk. Körülbelül 50 csapat jelentkezett az idei évben a halászléfőző versenyre, nagyon nagy örömünkre. Illetve lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesület, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, amit szintén ott meg lehet vásárolni, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
0: Ezen aki nem megy főzni, enni ehet.
4: Így van, az nyugodtan jöhet, és 12 órától árusítjuk a jegyeket, és lehet is őket beváltani. A délután folyamán egy festészetnapi programunk lesz majd a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren, illetve az épületben. Kicsit ez ugye az időjárástól is függ. Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk a mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától. És az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart a terveink szerint a program. És így kanyarodunk rá természetesen a vasárnapi napra, ahol két dolgot emelnék ki. Az egyik a Városnapi Zsibongó elnevezésű gyermekprogramunk, ami vasárnap délután 1 órakor kezdődik. Itt egyrészt lesz egy városjáró kisvonat, ilyenre emlékezhetnek azok, akik régebben is részt vettek a gyermeknapi programunkon, ez a kis dottó vonat, talán sokan így ismerik, ami Tatán vagy a Margit szigeten is szokott közlekedni. Ez egy 50 fős vonat, erre a helyszínen ingyenes jegyeket lehet igényelni, 20 percenként fog indulni a vonat. Ezen kívül lesz 2 színpadi programunk gyermekek számára, illetve lesz egy űrlabirintus játszóházunk az épületen belül vagy kívül, ez szintén az időjárástól függ, és még több minden más kis apró programelem, tehát ez igazán a gyerekeknek szól ez a vasárnap délután. Míg el nem érkezünk 5 órához, amikor a gyermekprogram véget ér, viszont 5 órakor elkezdődik az Ádám Jenő Általános Iskola és a mi hangverseny termében ismét, tehát visszatérünk az Ádám Jenő 130 elnevezési koncert, hiszen Ádám Jenő 130 éve született, városunk leghíresebb szülötte, és az ő emlékére Ádám Jenő művek, illetve kortársak művei fognak elhangozni, lesz több megszólalónk, több előadás, több köszöntő is, egy nagyon érdekes, nagyon tartalmas, ismeretterjesztő és befogadható formájú koncert lesz, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Nagyjából, ahogy elsoroltam, lehetett hallani, hogy minden programunk ingyenes, gyakorlatilag a halászlév jegyekért kell fizetni, de azon kívül minden ingyenes itt a hétvége keretében, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit minden programra, és ahogy az előzőekben is elhangzott, rengeteg partnerünknek vannak különféle programjai, különféle helyszíneken, végig sorolni se tudnám mindet, de ezek mind-mind a közösségi háznak a Facebook oldalán megtalálhatók a partnerek programjai is. Nagyon-nagyon változatosak, saját szervezési programok, szolgáltatási kedvezmények, akciók, nagyon sok minden lesz elérhető.
2: Közben ránéztem az órára, te jó ég, milyen gyorsan repül az idő, de még az talán belefér, meg mindig ámulok, hogy így én itt lestem mindegyik programot, te meg fejből tudod, a dátumot, a délelőtt, délután, így ez így elképesztő.
4: Nekem ez a dolog.
2: De tényleg nagyon durva. Én azt se tudom, amit reggeliztem egy órája, na mindegy.
4: Nem csak a tiédet, az enyémet sem.
2: Jó, oké, az más. Igen, a magájellegű dolgunkat nem, de munkában nagyon flottul működünk. Idősek napja október 1, azt még mondjuk el.
4: Igen, az október 1-je az itt van előttünk. 5 óra, október 1-én csütörtökön, Ádám Jenő Általános Iskola és ami hangversenytermet, gyakori vendégek vagyunk ott. Itt lesz a Városi Idősek Napja, ahol a szokásoknak megfelelően a helyi nyugdíjas klubok művészeti csoportjai szórakoztatják egymást, illetve elhangzik majd egy köszöntő Nagy János polgármester úrtól, illetve egy ünnepi beszéd Fürtös Hajnalkától, aki a Vadgesztenye Szociális Intézménynek a vezetője, és természetesen az esemény végén mindenkit egy kis ajándékkal is szeretnénk meglepni. És ha még megengedtek nekem egy mondatot még a városnapokról, ami nem program és már jelen pillanatban is zajlik és elérhető, zajlik a Szent Miklós adománygyűjtő akció egészen október 18-ig a Bíró Lajos Általános Iskola felújítására, karbantartására, eszközbeszerzésére gyűjtünk, illetve bocsánat, azon belül a bíróiskolának a Petőfi utcai épületéről van szó. Lehet utalni, illetve több helyen vannak adománygyűjtő dobozok kihelyezve, meg majd lesznek is még sokfelé, úgyhogy kérek mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, ha jónak tartják ezt a célt.
2: Képzeld el, hogy ez a cél Bettit is megihlette. Mert ja, hogy a Szigetszeletben holnap...
0: Kis beharangozó. Igen, holnap este 8 óra után a Szigetszeletben lehet hallgatni azt az interjút, amit az iskola igazgatóval, Noszeda Tiborral készítettem.
2: A helyszínen.
0: Is kint a helyszínen. Végignéztük tényleg a mászókáktól kezdve. Úgy az egész épület állapotát, mindenről beszélgettünk. Elég hosszan, úgyhogy akit érdekel, akkor a Szigetszeletet is meg tudja hallgatni.
4: Érdemes lesz meghallgatni.
2: Igen. Meg hát ugye neked is talán van videód, meg polgármester úrral is van egy videó, ahol ott voltatok.
4: Noszeda Tibor. Reklámozni ezt a célt.
2: Lázár Gergőnek, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Jelzigazgatójának nagyon szépen köszönjük. Két hét múlva újra beszélgetünk, majd nézem itt, akkor is még tudunk egyébként majd ott a hétvégi programokról beszélni. Igen. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm a lehetőséget.
5: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és minden nézőnknek is. A Facebook oldalunkon már láthatjátok ki a vendégünk, és most már élőben közvetítjük, tehát videós formában is a beszélgetést. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Azért elárulom szóban is, hogy Perticsné Kácsor Andrát, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjét, tehát a mi országgyűlési képviselőnket köszöntjük itt a stúdióban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: A beszélgetésünk aktualitása apropója pedig, hogy gőzerővel zajlott, és még zajlik is a különböző fogadó órák, amelyeket Andrea tart. Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk most is a beszélgetésben. És hát ahogy itt előzetesen már esett róla szó mikrofonon kívül, úgy tűnik, hogy erre igen nagy igény van, mert hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek már. Nyilván mindjárt átbeszéljük, hogy milyen témákkal kapcsolatban, de hogy ez a tapasztalat, hogy akkor erre szükség is van, hogy négy szem közt akár privátban a lakókkal tudj beszélgetni.
4: Igen, én úgy tapasztaltam, hogy nagy az igény. Mind a négy településen tartottam fogadóórákat. Korábban ugye jellemzően a pultoknál lehetett velem találkozni, és ott is lehetett keresni. Egyébként szeptember hónapban is több alkalommal pultoztunk a Sziget tagokkal, de volt igény arra is, hogy négy szem közti beszélgetésekre keríthessünk sort, és ezt kezdtük meg szeptemberben, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hiszen ilyenre itt a környéken kevésbé volt lehetőség, és folytatni is fogjuk.
3: És milyen típusú kérdésekkel fordultak hozzád leginkább a vendégek?
4: Nagyon sokrétű kérdések voltak természetesen településitől függően is. Egyébként nagyon sokan önkormányzati kérdésekkel fordulnak hozzánk, amiben természetesen kevésbé van hatáskörünk. Itt próbálunk abban segíteni, hogy mégis hova fordulhat az illető, kit keressen, illetve ha olyan önkormányzati problémáról van szó, akkor azt én is viszem tovább a polgármesterekkel való egyeztetésekre.
2: Ugye a négy település, Szigetszent Miklós, Szigethalom, Dunaharaszti és Halásztelek. Ugye igen, erről a négy településről beszélünk. Igen. Hát akkor azt tapasztaltad, hogy sokszor nem annyira tudják még esetleg a lakók, mert hogy miért is tudnák, nincs ebben annyi tapasztalatuk, hogy mi az, ami az országgyűlési képviselő feladata, és mi az, ami az önkormányzat hatásköre.
4: Igen, ebben vannak kérdések szerintem. Sokan annak örülnek, hogy egyáltalán valahova el tudnak jutni, és valahol el tudják mondani a problémáikat, hiszen nem mindenhol tartanak fogadóórákat az egyéni képviselők, hiszen ne felejtsük el, hogy az önkormányzati testületekben nem csak listáról, hanem jutnak be a képviselők, hanem a városokban területileg egyéni képviselőket is választunk, és mivel van, ahol igen, de valahol nem tartanak ilyen egyedi fogadóórákat, szerintem úgy voltak az állampolgárok, hogy örülnek, hogy valahova tudnak fordulni.
3: Ugye ezekre előzetesen mindig szükséges regisztrálni, azt ugye említetted, hogy majd ugye ez folytatódni fog.
2: Hát konkrétan az oldaladon kint is van, hogy október 7-e szerda, Sziget-Szent Miklós délután 3 és 5 óra között, tehát akkor, ahogy Betty is mondta, erre előzetesen szükséges időpontot foglalni?
4: Igen, van a Facebook oldalunkon, amikor ezt meghirdetjük, ott van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témából szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott 2 órát ülni, hogy vajon sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Sziget-Szent Miklóson, mert nem volt elegendő az az idő, amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóssal.
2: Na, akkor nézzünk konkrét témákat. Dunaharasztiban például a közutak állapotáról is kérdezték a lakók, de egy nagyon fontos téma a Bube. Október 3-ai, 4-ei terheléses teszt üzemével kapcsolatban is sokan kérdeztek, ugye ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ez eléggé aktuális, hiszen ez most hétvégén van. Mi fog pontosan történni, és mire hívnád fel az ott lakók, ott közlekedők figyelmét?
4: Igen, ahogy tudjuk, ugye ott a személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a tűvjelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését, úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. 160-as sebességgel fognak közlekedni a szerelvények, tehát még egyszer a csúcsidőnek megfelelő sűrűséggel. Tehát sokkal gyakrabban fognak elhaladni a szerelvények, természetesen ezek még utasokat nem szállítanak, de egy ilyen teljes mintázatot szeretnének tesztelni a kivitelezők, és itt megnézni, hogy minden rendben van-e, és ezek után születhet meg a döntés, hogy ha valami van, akkor még azt esetleg javítani kell, ha pedig minden rendben van, akkor mikor indulhat meg valójában a személyi forgalom. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek, és a gyalogosoknak is, hogy nézzenek körül, hiszen sokkal gyakrabban fognak érkezni a szerelvények, és nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy ne használják a menekülő ajtókat, amik ugyan nem zárhatók, hiszen pont arra vannak, hogyha bármi történik a sineken, akkor onnan kijuthassanak az utasok, a vasúti dolgozók, tehát az nem zárható, de ne használják, mert az nem arra van, és a szerelvények nem tudnak megállni, hogyha ott hirtelen kilépnek eléjük. Egyébként egyeztettünk a polgárőrséggel is, hogy ők is ezen a hétvégén fokozottan figyeljenek, és segítsenek mindenkinek a tájékozódásban, hogy tényleg ezeket az ajtókat ne használják a lakosok.
2: Erről ugye beszéltünk az előbbi mikrofonon kívül, hogy például Dunaharasztin, ugye ott ráadásul pont szombaton piacnap is van, tehát ott nagyon nagy a forgalom, akár autóval, kerékpárral, gyalogosan, tehát hogy ott például szerintem nagy segítség lenne, hogyha mondjuk a polgárőrök, vagy az erre hivatott szakemberek ott segítenék a közlekedőket.
3: Igen, az embereket, akik esetleg nem hallottak róla előzetesen.
4: Igen. Erről egyeztettünk, és fognak figyelni kiemelten ezen a napon.
2: A szuper hír. Egyébként ugye nem csak Dunaharasztin, hanem Dunavarsányban is, tehát ugye teljes
4: természetesen, vonalon. Tehát ez a teljes pályára vonatkozik ez a próbaterhelés. Nyilván én azért emeltem ki Dunaharasztit, mert ez az én választókerületem, de ha a környéken mások is hallgatják, és Dunavarsány, Kiskunlac, Háza, de egészen le a déli határig erre figyelni
3: tehát
4: kell.
3: Tehát ez a teljes vonalon.
4: Pályát és a teljes vonalat érinti.
2: És akkor megtörténik ez a teszt, azt lehet már tudni, hogy ezután mikor indulhat be a személyforgalom?
4: Erre nem tudok még jelenleg válaszolni, természetesen nagyon sok minden függ attól, hogy sikerül ez a hétvége.
2: Maradjunk még egy picit a közlekedésnél. Ígéretet tettem egy anyukának az óvodánkban, Sziget-Szent Miklóson, hogy beszélünk erről, hiszen tapasztalja ő is, de több csoportban is olvassuk, hogy Sziget-Szent Miklóson, hát itt most konkrétan a Bucka buszom, ugye Volán busz, szóval kapcsolatban azért vannak kritikák. Egészen pontosan az édesanyja nekem azt mondta, hogy már többször sajnos belefutott abba, hogy kimaradt, vagy nem állt meg a busz, és taxit kellett hívnia, hogy bejusson a gyerekével az óvodába, ő pedig a munkahelyére, de úgy tudjuk, hogy felvetted a kapcsolatot, tudsz erről a problémáról, felvetted a kapcsolatot az érintettekkel.
4: Igen, igen, nagyon sajnálatos, hogy ez megtörténhetett. Tudjuk, hogy itt a Bucka buszok nagyon különleges buszok, nem igazán van még ilyen típus Magyarországon forgalomba, ez természetesen a Buckának a közlekedési
2: sajátossága.
4: Igen. És azon, amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal, most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre, ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
3: Igen, egyébként pont Nagy Jánosnak, ugye Sziget-Szent Miklós város polgármesterének is volt egy posztja, illetve talán kommentált pont egy édesanyja bejegyzése alá, hogy Szegedről is hoztak fel ugye buszokat, de hogy megoldódóban van majd ez a probléma.
4: Igen, igen, ezt azonnal, tehát ez az első nap, ahogy jött ez a probléma, azonnal felvettük a Valennal a kapcsolatot, és ők már akkor ígéretet tettek, hogy átcsoportosítanak Szegedről buszokat.
2: És ha maradjunk még egy közlekedési témánál, ha már erről volt szó, hogy szerelvények beszerzése és egyéb a hív, mert hogy ugye az is nyilván sokakat érint, erről már korábban egyébként beszélgettünk, hogy égető, vagy hát hogy fogalmazzak, tehát itt lenne az ideje, a 24. órában vagyunk e tekintetben is, hogy a hív szerelvényeket modernizálni.
4: Igen. Abszolút. Ez a munka elkezdődött. A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre, tehát ez a folyamat is zajlik, nem véletlenül állítottuk föl ugye az Országos Közlekedés Szervezőt, illetve a Magyar Flotta vonat ZRT-t, ami a beszerzést hivatott lesz szolgálni. Az MFB-ben a megfelelő program keretében ezt a zsebet már kialakították, és ennek a feltérkésítése is már zajlik, úgyhogy egy ROSCO modell keretében a beszenyármű beszerzések elindulnak. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, hiszen mindenhol igyekeznek a közösségi közlekedésnek ezt a szegmensét erősíteni, ezért nagy a kereslet, és természetesen a különböző gyártási folyamatok, biztonsági ellenőrzések miatt ezek évek, mire ezek az első szerelvények megérkeznek, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek. Tehát az, hogy melyik szerelvény, melyik vonalra mikor érkezik, ezt még a későbbiekben derül ki, de a beszerzés elindul. Uh-huh. A másik része természetesen az pedig a pályakorszerűsítés. Itt is a Baross Gábor program keretében 235 milliárd forintos támogatást ítélt erre a vonalra meg a kormányzat. Ez IKOP forrás keretében fog érkezni, és ez a teljes pályarekonstrukciót, mindenhol a két sávnak a kialakítását jelenti. Természetesen, ahogy a járművek is ugye akadálymentesek lesznek, így a peronok és a megállóknak a felújítása is ennek a programnak a keretében megvalósul, és egy jármű, új járműtelep is megépítésre fog kerülni. Itt is zajlanak az elkészítési.
3: És akkor ez mind érinti ugye a H6-os, a H7-es, illetve a H5-ös vonalat is, tehát mind a hármat.
4: H7, ez a három vonalat érinti, ez a forrás, amit mondtam, ez a H6-H7-es vonalnak a forrásigénye, ha jól emlékszem, és a H6-os vonal Ráckevédtől a Közvágóhídig. A Közvágóhídtól a esetleges Kávintéri bevezetésig ebben a ciklusban a tervezési munkák tudnak megindulni, hiszen ott még a tervek nem tartanak ott, hogy erre bármilyen forrást lehessen a kivitelezésre allokálni. Ott az a lényeg, hogy most meginduljanak és elkészüljenek az előzetes tervek, hogy aztán a következő 7 éves ciklusban esetlegesen ezt a lépést is meg tudjuk már tenni.
2: Most közben eszembe jutott, hogy az viszont jó hír, bár az inkább a Bube projekttel kapcsolatos, hogy Dunaharasztiról a fővárosba éjszakai buszjáratok is megindultak.
4: Így van. Ami szerintem nagyon-nagyon nagy előrelépés, hogy minden így településünk éjszakai buszjáratokkal már elérhető. Ugye Szigetszentmiklóson eddig Cseperről Lakihegyig jött ki ez egy éjszakai járat, ez most végigmegy itt a belvárosi részeken, és Dunaharasztin addig fog működni ez a busz, éjszakai buszjárat, amíg a Bube el nem indul, ott utána a Bube veszi át az éjszakai járatnak a szerepét, de Halásztelek és Szigethalom sem lesz elérhetetlen éjszaka, hiszen minden nap 0 óra 20 perckor indul Kelenföldről egy buszjárat, ami érinti Halásztelket, Szigethalmot és Tökölt, és a hétvégén pedig még egy járatot indítanak 1 óra 20 perckor éjszaka. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első lépés azt megtettük azért, hogy ne csak nappal, hanem éjjel is elérhető legyen az agglomeráció, ami egyébként szerintem nagy hiányossága volt a térségnek, hiszen a nagyon-nagyon sok fiatal lakik itt, ugye tudjuk, hogy nagyon sokan költöztek ide, és a fiatalok, a gyerekeink megnőttek, és
2: szeretnénk biztonságban tenni őket,
4: hogy biztonságban.
3: Hát igen, és ugye a közvágó hídról az utolsó hév, az talán 23 óra néhány perckor már elindult, és nem volt későbbi megoldás, hogy jussanak haza.
2: Picit maradjunk még a jó hírek hullámán, mert hogy Szigetszent Miklóson járt nem is olyan régen Gajdos László, a Magyarország élő környezetért felelős minisztere, és egy díjat adott át a Szigetszent Miklósi gimnáziumnak, a Batthyány gimnáziumnak a 9. évfolyamos tanulóinak.
4: Igen, nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen közösségi összefogás történt itt a településen. Tudjuk, hogy az olajszennyezés milyen károkat okozott a tanösvénynél. 2000 négyzetméteren pusztult el az úszóláp.
2: 2020-ban, igen, sajnos.
4: 2020-ban, igen, és ez egy fantasztikus kezdeményezés, amit az iskola pedagógusai indítottak, és gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatás, az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál, vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes tapasztalása, megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg, és fel is kerestem én is az iskolát, és nagyon örömömre szolgál, hogy a térségünk egy ilyen kezdeményezés élére tudott állni.
2: Igen, nálunk is itt volt az iskola igazgatónője, és nyilván büszkén számolt mindenről be. Szűkös az időnk, de a végére még nem szeretnénk kihagyni, hogy úgy tudjuk, hogy többen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatban is érdeklődtek nyilván. Tudtál tájékoztatni a hozzád fordulókat ebben a kérdésben?
4: Igen, az elmúlt egy hónapban nagyon-nagyon sok megkeresést kaptam az NVVH felállítása kapcsán, hiszen azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb vállalásunk a közéletnek a megtisztítása. És nagyon-nagyon sokan érdeklődnek ennek a működéséről, hogy áll föl a szervezet, milyen jogosultságai vannak, hogy lehet ide jelentkezni, tehát milyen ügyeket fog vizsgálni. Ugye a héten ez már kiderült, hogy mi az az első 4 ügy, amit magához von az MVVH, és azt gondolom, hogy ezek is nagyon fontos mérföldkövei a mi vállalásainknak, hogy ezek az első lépések már megvalósultak.
2: És akkor, ahogy említettük, október 7-én szerdán újra van lehetőség fogadóórára 15 és 17 óra között Szigetszent Miklóson. Perticsné Kácsor Andrea közösségi oldalán megtaláltok minden fontos információt ezzel és minden mással, amiről beszéltünk kapcsolatban, és akkor itt a végére még egyszer hétvégén nagyon óvatosan, ugye, a vonatok vonalán.
4: A Bube vonalán nagyon óvatosan közlekedjenek, és különös figyelmet fordítsanak az áthaladáskor.
2: Nagyon szépen köszönjük Perticsné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjének a beszélgetést, további jó munkát kívánunk.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. Továbbra is működik a Tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
5: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
4: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
5: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nulláz

0: lett, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
1: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
0: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
1: Megnyitották a 27. Patak Fesztivált. Ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 26-án az immár 27 éves múltra visszatekintő Patak Fesztivál. A képzőművészeti kiállításnak és művész találkozónak a Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria ad otthont. A vendégeket az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának előadása fogadta. A megnyitón Kontra Solti Eszter galéria vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Szemadám György Munkácsi díjas festőművész mondott beszédet. Az est zenei programját Bernát József és Fekete Jenő blues dúója tette teljessé. Az eseményen átadták az idei pályázat elismeréseit is. A Somogyi György díjat Beretvás Csanád, a Patak Fesztivál díjat Pirót Tímea, a fesztivál fődíját pedig Tamás Mária vehette át. A kiállítás október 17-ig látogatható a Városi Galériában.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
1: A játszóterek használatáról osztott meg közlemény Dunavarsány önkormányzata. Az elmúlt időszakban rendszeresen felejtenek kis motorokat, homokozó szetteket és labdákat a településen. A Sziget-Szentmiklósi járási hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő játszótérre bevitt eszközökre nem vonatkozik külön népegészségügyi előírás, ugyanakkor egyik sem jelenthet egészségügy vagy higiénés kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek értelmében a szennyezett, sérült vagy másokból kifogásolható állapotú játékok eltávolítása indokolt lehet. A lakosságot tehát arra kérik, hogy a gyermekek biztonsága érdekében ezeket ne tárolják tartósan a közterületeken, és legkésőbb október 8-áig vigyék haza. A határidő letelte után az otthagyott tárgyakat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Összegyűjti, majd két hét tárolást követően selejtezi. Megjelent Dunavarsány vízkorlátozási terve. A nyári hőség idején jelentősen megnövekedett a vezetékes ivóvíz felhasználása, ezért a DPMV ZRT részletes szabályzatot dolgozott ki a hasonló helyzetek kezelésére, amit az önkormányzat is jóváhagyott. A dokumentum meghatározta, hogy a rendelkezést álló mennyiség tartósan magas fogyasztása, illetve hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány esetén milyen intézkedések vezethetők be. A terv figyelembe veszi a lakosság alapvető szükségleteit, ezen kívül az egészségügyi és oktatási intézmények ellátásával kapcsolatban is tartalmaz előírásokat. Jelenleg nincs érvényben vízkorlátozás a településen. A részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu weboldalon érhető el. Facsemetéket rongáltak meg Sziget-Szentmártonban. Facsemetéket loptak el és rongáltak meg Sziget-Szentmárton több pontján. Az önkormányzat szerint a sportpályáról 8 fát tulajdonítottak el, máshol pedig több csemetét is eltörtek. A település vezetése arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az esetekről, jelezze az önkormányzat felé. A bejelentéseket bizalmasan kezelik. Felsőssé avatták az 5-es diákokat Taksonyban. Hagyományos felsőssé avatást szervezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola diák önkormányzata szeptember 11-én. Az 5. osztályos tanulók játékos próbatételeken vettek részt, amelyeket lelkesen teljesítettek. A program végén a diákok elmondták a felsős fogadalmat, majd Szatmári Éva igazgató kézfogással hivatalosan is felsőssé avatta őket. Az alkalom emlékére a tanulók felsős letten feliratú tornazsákot kaptak ajándékba.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Nem bírt a szupersztárokkal felálló OTP Bank Pik Szeged együttesével az SKSK a férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában. A hazai pályán játszó Szigetszentmiklósiak már az első félidőben 17-25-ös hátrányba kerültek, és bár a második félidőben jobb védekezést mutattak, a kimenet nem lehetett kérdés, a végeredmény 30-43 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, gratulálniuk kell a szegedieknek, mert a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak. Hozzátette, az ilyen találkozókból nekik tanulniuk kell, és örül, hogy a fordulás után találtak olyan dolgokat, amik jobban működtek. A forduló előtt második helyen álló Budafok otthonában tudott nyerni Dunaharaszti foci csapata az NB3 délnyugati csoportjában. A DMTK az első félidőben 1-0-ás hátrányba került, azonban egy pillanatig sem adták fel a térségiek, és a második játék részben 20 perc alatt 3 gólt is rúgtak. Az eredetileg jóval esélyesebbnek számító hazaiak kétségbe esettel rohamoztak, és egy gólt sikerült szerezniük még, ám aztán a hajrában egyenlítés helyett a Dunaharaszti talált be még egyszer egy kontrából, így kialakult a 2-4-es végeredmény. A bravúr győzelemnek köszönhetően Ugi Márk tanítványai a 10. helyre jöttek előre a tabellán, és már csak 2 pontra vannak a 6. pozíciótól a rendkívül szoros középmezőnyben.
2: Időjárás.
1: Csütörtökön napos fátyolfelhős csapadékmentes idő várható. A keleti és szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkület. A maximum 22 és 26 fok között alakul. Pénteken derült vagy gyengén felhős napos száraz idő lesz mérsékelt széllel. A hajnali 1-12 fokról délutára 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertshow-t láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Mit mondasz?
2: Nem.
1: Semmi? Semmi különös?

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.